0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ne felejtsük, ezen a nyáron 2 órás a Live Mix. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, minden nap, vagyis hétvégén is 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, 7-től 8-ig pedig kiválság műsor, és mivel hogy hétvége van, ezért a mai napon Kuki lesz a lemezjátszók mögött, utána pedig ő teljesíti a kéréseket. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül pörögnek, most egy picivel 14:30 előtt Alex Kenji igazi nyári favoritját választottam, ez a Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és újonc debütált a Billboard 200 élén. Gracie Abrams pályafutása során először került az amerikai albumista élére, a legújabb nagy lemeze viszont egyértelműen oda repítette, aki egy picit szerette vele ismerkedni. A Rádió 1.hu írunk róla részletesebben, érdemes. Ahogy érdemes figyelni a következő kedvencre is, mert hogy az egyik legújabbat hozom Ray-től, ez a Where Is My Husband itt a Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A legjobbak a következő órára is bekészített, csak mondom, közben pedig mindjárt 3 óra. Hozom például majd a Swiss Disco újdonságát, készülök Jennifer Lopez és David Guetta párosával, sőt Ed Sheerannel is. A kezdésen pedig a Hearst dalával Purple Disco Machine indít mindjárt. Ez a Wonderful Life 2025-ös verziója, amit mindjárt hozok a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lutt-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladatsorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lutt-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott. A gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lutt-talpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója, az első és az 5. láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lutt-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelenti, a hosszanti és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 izületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van, befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A lutt-talp népbetegség, a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet a lutt-talpból eredően.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra is elmúlt egy picivel, reggel 8 órától természetesen ma is jönnek Balázsik, majd a Balázsik Weekenddel, addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket, most például a Fastboytól a Good Life-ot indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na ezt most hallgassuk egy picit. Hát szerintem egy szenzációs dal, amit a Switch Disco-nak, Rehab-nek és a Rádió 1 születésnapi fesztivál idei egyik sztárfelépényének Sam Feldnek köszönhetünk. A legújabb közös projektből a Sleep Tonight, amit indítok. Óriási a dal, ezen a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Sofia, tüzést ő.
3: Bella!
4: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és mi lehet abból, hogy a két szupersztár összeáll és készít egy közös dalt? Hát igen, azért ennél a dalnál nem kellett sokat agyalni, hogy vajon ez be fog-e jönni a világnak. Mert hogy bejött, amikor Jennifer Lopez és David Guetta bejelentette a munkát, és nagyon bejött akkor is, amikor először meghallgattuk a dalt. Ez a Save Me Tonight, az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, fontos, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig Lói újdonsága és Szemfeld Vadi új slágere mellett, mindjárt a kezdésben, Bibi Rexa és a Faithless dal. Ez a New Religion, amivel a következő zenei órát indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűsége alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túl becsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás picivel 4 óra után járunk, én pedig egy német tehetséget választottam, Loit, akit azért is nagyon lehet kedvelni, mert hogy ez ugye nem az első nagy sláger, a nagy sikere, de még mindig ugyanaz, aki szerény, természetes, egyébként nagyon cuki német csaj, aki nagyon tehetséges is. Ez a legújabb igazi mai sláger tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Johnny Depp Scrooge-ként lepte meg a rajongóit a San Diego-i Comic-Conon. Ugye egy klasszikus rendezvény, amire mindig a legnagyobb sztárok is elmennek valami nagyon meglepőben. Hát Johnny Depp ezt választotta, hogy hogyan festett a Rádió 1 ponton meg lehet nézni. Ő pedig Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, melyik köztük pedig most egy újdonságot választottam a hazai kedvenc után, méghozzá Sam Feltől, aki nagyon fiatalon megmutatta, hogy ő amúgy tényleg ért a pénzhez, egyfelől a nyarakat gyerekkor óta végig dolgozta, az első vállalkozását 13 évesen alapította, utána, amikor a zenével pedig elkezdett foglalkozni, úgy gondolta, hogy kellene egy saját kiadó is, hát azt is megcsinálta, és az is sikeres. Ez meg az aktuális igazi mai slágere, Sam Feltnek Rosalindnal a Heart Like Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Mi is támogathatjuk Keszthely zöldítését. Sok a betöltetlen háziorvosi praxis a vármegyében. Marad a kánikula, sok napsütés és 38-40 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A Helikon Park felújítását támogathatjuk a visszaváltható palackok árával, ezt jelentette be a közösségi oldalán a város polgármestere. Tóth Gergely azt írja, hogy amikor visszavisszük a palackokat és üvegeket a MOHU automatáihoz, és beolvassuk a Vártak Egyesület QR kódját, akkor a visszaváltási díj egy olyan számlára kerül, amelyről az összeget teljes egészében a park szépítésére fordítja majd az önkormányzat. A Poszt szerint a QR kódot a közösségi oldalon lévő bejegyzés alól is le lehet tölteni, illetve fizikai formában a Városháza portáján is el lehet kérni. A városvezető azt kéri, hogy ha tehetjük, akkor járuljunk hozzá így a Helikon Park befejezéséhez. Egyre nehezebb házi orvos találni Zala vármegyében. Jelenleg 24 praxisban nincs állandó orvos, így ezekben a körzetekben helyettesítéssel oldják meg az ellátást. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss elemzése szerint 9 körzet már legalább 5 éve betöltetlen, Várvölgyön 2022, Becsehelyen 2020, két zalaegerszegi praxisban pedig 2024 óta nincs állandó házi orvos. Az országos adatok azt mutatják, hogy ennek az az oka, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére egyre nehezebb utánpótlást találni. Újabb fejlesztéssel gazdagodott a zalalövői borostyántó. A környékre 15 új napelemes lámpát helyeztek ki, így a gáttól egészen a kemping végéig kivilágítottá vált a partszakasz. A beruházásnak köszönhetően nem csak hangulatosabbak az esti séták, hanem biztonságosabbá is vált a közlekedés a tó körül, olvasható a Strand közösségi oldalán. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, ezt mondta a rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
3: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amelyhez az európai szintű termeléshez szükséges. A mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görög dinnye, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: Extrém hőségre számíthatunk a következő napokban. Ma estig sokat süt a nap és frissítő záporok nem lesznek térségünkben, ráadásul 38-40 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 18-20 fok várható. Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás, addig száraz meleg időben bízhatunk, és minden nap 38-40 fokot mérhetünk. Vigyáznunk kell magunkra a forró napokon, öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, ne legyünk a tűző napon a déli órákban, és óvjuk a bőrünket az UV-sugaraktól.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lutt-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladat sorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lutt-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott. A gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lutt-talpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója, az első és az 5. láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lutt-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelent. iránti, a hosszanti és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 ízületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van, befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A luttap népbetegség a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet, a luttalból eredően.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 5 óra után 11 perccel szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 1-je van, egy új hónapot indítottunk, és a Boglárkák a névnaposok. Hát sok boldogságot neki. Nem dumálok ebben az órában se feleslegesen. Olyan nagy kedvencekkel készülök, mint Loi Gertláki, Ed Sheeran, Bad Habits, vagy éppen most Lady Gaga és az Abrakadabra. Ezt indítom már is a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a hőség folytatódik ma 36-38 fok, amire készülni kell, amihez mindenképpen ajánlok egy csomó folyadékot, a lehető legtöbb pihenést, és persze a legjobb igazi mai slágereket. A hírek után Aaron Csupa és Simon Albatross, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűsége alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek-e részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túl becsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron szerintem nagyon sokan választották, vagy választják Olaszországot kicsit kikapcsolódni, pihenni, olasz életérzés, milyen jó is az. Viszont aki most nem tud eljutni, azoknak itt egy hamisítatlan olasz hangulat is. Mindemellé a nyár egyik legnagyobb slágere. A pizzai DJ-től, Alex Kenji-től ez a Bumble 8 Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hamis szállásfoglalási oldalakon vadásznak a pénzünkre a csalók, új iszaplerakó épülhet Keszthelyen, marad a kánikula, sok napsütés és 40 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újabb módszerrel vadásznak a pénzünkre a csalók, ezúttal olcsó utazási ajánlatokkal és hamis szállásfoglalási felületekkel próbálják meg kicsalni a pénzünket, írja a polisz.hu. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett emiatt a zalai rendőrökhöz. Egy hévízi panzió képviselője például most tudta meg, hogy a bűnözők üdülési jogot adtak el az egyik apartmanjukra, amire több millió forintot fizetett ki a gyanútlan vevő. A rendőrök szerint egyre többször fordul elő, hogy a csalók közösségi oldalakon hirdetnek olcsó utazásokat, majd egy hamis szállásfoglalási oldalon lopják el az utazni vágyók pénzét. Ezért arra hívták fel a figyelmünket, hogy minden esetben ellenőrizzük a honlap hitelességét, azt, hogy lehet-e utánvétel fizetni, és ha lehet, inkább válasszuk a megbízható foglalási felületeket. Eltűnhet az iszap a keszthelyi strandokról, legalábbis ezen dolgozik a város. A polgármester a közösségi oldalára feltöltött videójában számolt be arról, hogy évek óta komoly gondot okoz a Keszthely környéki partszakaszon felgyűlő iszap. A strandok rendbetételéhez most egy új iszaplerakót jelölnének ki, hogy mielőbb elkezdődhessen a kotrás. Tóth Gergely arról is beszélt, hogy az új iszaplerakó kialakítása nem lesz egyszerű, ugyanis először egy csővezetéket kell építeni, amely egy forgalmas út alatt vagy felett juttatná el a kikotort iszapot a lerakóhoz. Így nem kellene teherautókkal fuvarozni az anyagot, ami rengeteg pluszforgalmat, zajt és kiadást jelent a városnak. A kiszemelt területek még nincsenek önkormányzati tulajdonban, ez is nehezíti a munkát, és az is, hogy engedélyekre és tervekre van szükség. A városvezető szerint az előkészületek már zajlanak, az újabb fejleményekről pedig folyamatosan tájékoztat majd minket. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, ezt mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat.
1: Ma is tikkasztó lesz a hőség. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így záporokra sem kell számítani sehol, maximum a szél hűsíthet minket egy kicsit. 38-40 fokig melegszik a levegő, este pedig 18-20 fok valószínű. A következő napokban még nem jön változás, vagyis keddig biztosan sokat süt majd a nap, és nagyon meleg lesz, 38-40 fokot mérhetünk. A hőségben sokan hűsölnek a hétvégén a Balaton partján, a víz Keszthely és Gyenesdiás környékén is 26 fokos.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Nagyon meleg hétvége, amire készülünk is. Hát egy igazi augusztus hétvége, hiszen augusztus 1-e van. Egyébként 6 óra után járunk, 8 perccel a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Ray Dalton és a Blood Runnin' egy szenzációs dalt választottam a kezdésbe, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hőségben könnyebben keletkeznek szabadtéri tüzek, gumiborítást kap a Fonyódi Általános Iskola sportpályája, a napos időben ma akár 40 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szabadtéri tüzek adtak munkát a tűzoltóknak az elmúlt napokban, csak vasárnap 5 helyszínen kellett emiatt kivonulniuk. Szepetneken száraz fű égett az út mellett, mint egy 50 négyzetméteren, Nagykanizsán a vasúti sínek mellett égett a növényzet, Zalabéren szemét kapott lángra egy hulladéklerakóban, a legnagyobb tűzeset pedig Kallóst környékén volt, ahol egy erdőre is átterjedtek a lángok, olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. A tűzoltók ezért újra felhívták a figyelmünket arra, hogy Zalában tűzgyújtási tilalomban érvényben, vagyis arra kérnek minket, hogy még a kijelölt tűzrakóhelyeken sarakjunk tüzet, égő cigarettacsikket pedig sehol ne dobjunk ki az autóból, mert könnyen lángokat okozhat. A saját kertünkben grillezhetünk és bográcsozhatunk, de a forró napokon ne égessünk semmit. Megújul a sportpálya Fonyódon a Palonai Magyar Bálint Általános Iskolában, ezt jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában a város polgármestere. Erdei Barnabás azt mondta, hogy a korábbi bitumenes pályát korszerűsítik ezekben a hetekben, az egész pálya rekordtámborítást kap, így a gyerekek sokkal kevesebb sérülést szerezhetnek majd sportolás közben. A városvezető szerint egy évben nagyjából 1000 órát töltenek a fiatalok a pályán, így fontos, hogy modern és biztonságos körülmények között mozogjanak. A munkálatok a tervek szerint befejeződnek a szeptemberi iskola kezdésre. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalmi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónak elmondta, hogy a csecsemőknek fél éves koráig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és a szellemi fejlődésben is szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szokni cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Extrém hőségre számíthatunk a következő napokban. Ma estig sokat süt a nap és frissítő záporok nem lesznek térségünkben, ráadásul 38-40 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 18-20 fok várható. Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás, addig száraz meleg időben bízhatunk, és minden nap 38-40 fokot mérhetünk. Vigyáznunk kell magunkra a forró napokon, öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, ne legyünk a tűző napon a déli óránkban, és óvjuk a bőrünket az UV-sugaraktól.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Cigala pedig óriási menetben van, tegnap Lengyelországban zenélt, ma Angliában fog, jövő héten pedig Prágában, most meg itt a Rádió 1-en. Az igazi mai sláger Cigalától a Riptide, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert továbbra is érvényben a harmadfokú hőségriasztás egészen keddig. Nagyon vigyázzunk egymásra, figyeljünk a rokonokra, a barátokra, a családtagokra, vagy csak akár a szomszédokra is. Figyeljünk egymásra, ez a lényeg, és ígyunk rengeteg folyadékot, meg mellé élvezzük az igazi mai slágereket, ha lehet, akkor a hűvösből. Most elcsillen is a kamera, a Siri remixében, amit indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra és jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, és igen, annak ellenére, hogy a héten ugye Szabin voltak és Best of-ok voltak, lesz ma is műsor 8-tól 10-ig. Na és addig is pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, a következő órát például Martin Garrix-el indítom, a Butterflies már bekészítve tőle itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Figyelem, kis futóbajnokok!
4: Nevezzetek, fussatok és szerezzetek szuperélményeket a Kest helyi kilométerek Odor Klíma gyermekfutamain. Fuss velünk, gyűjtsd be az érmet, majd a célba érkezés után kezdődik a fergeteges hangulat. Az Odor Klíma csapata Brand New koncerttel vár minden nevezőt.
3: www.keszthelyikilométerek.hu.
5: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni? Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz új építésű living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
6: Ismét B-Massive Horizon élmény a Festetics kastély parkjában augusztus 1-én.
7: Ha arra vágysz, hogy ne csak a helyszín, hanem a kiszolgálás is különleges legyen,
6: válts exkluzív VIP Secret Garden jegyet,
7: így welcome drink,
6: tárlatvezetés,
7: snackbar
6: és szeparát italpult vár rád.
7: Jegyek a helyszínen vagy elővételben a jegymester.hu-n.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rios tihékrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
9: Nyáron a Balaton és Veszprém együtt kínál igazán felejthetetlen élményeket. Egy séta a történelmi várnegyedben, egy különleges élmény a Kód digitális élményközpontban, egy koncert a csillagos ég alatt, egy fesztivál, amely összehozza az embereket, és a közös pillanatok, amelyekre még sokáig emlékeztek. Veszprém. Élmények, amelyek visszahívnak. Részletek veszpréminfo.hu.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
10: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
2: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Mi is támogathatjuk Keszthely zöldítését. Sok a betöltetlen házi orvosi praxis a Vármegyében. Marad a kánikula, sok napsütés és 38-40 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A Helikon Park felújítását támogathatjuk a visszaváltható palackok árával, ezt jelentette be a közösségi oldalán a város polgármestere. Tóth Gergely azt írja, hogy amikor visszavisszük a palackokat és üvegeket a Mohu automatáihoz, és beolvassuk a Vártak Egyesület QR kódját, akkor a visszaváltási díj egy olyan számlára kerül, amelyről az összeget teljes egészében a park szépítésére fordítja majd az önkormányzat. A Poszt szerint a QR kódot a közösségi oldalon lévő bejegyzés alól is le lehet tölteni, illetve fizikai formában a Városháza portáján is el lehet kérni. A városvezető azt kéri, hogy ha tehetjük, akkor járuljunk hozzá így a Helikon Park befejezéséhez. Egyre nehezebb házi orvos találni Zalavár megyében. Jelenleg 24 praxisban nincs állandó orvos, így ezekben a körzetekben helyettesítéssel oldják meg az ellátást. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss elemzése szerint 9 körzet már legalább 5 éve betöltetlen, Várvölgyön 2022, Becsehelyen 2020, két zalaegerszegi praxisban pedig 2024 óta nincs állandó házi orvos. Az országos adatok azt mutatják, hogy ennek az az oka, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére egyre nehezebb utánpótlást találni. Újabb fejlesztéssel gazdagodott a zalalövői borostyántó. A környékre 15 új napelemes lámpát helyeztek ki, így a gáttól egészen a kemping végéig kivilágítottá vált a partszakasz. A beruházásnak köszönhetően nem csak hangulatosabbak az esti séták, hanem biztonságosabbá is vált a közlekedés a tó körül, olvasható a Strand közösségi oldalán. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, ezt mondta a rádiónak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
3: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint, ez már nem fedezi azokat a költségeket, amelyhez az európai szintű termeléshez szükséges. A mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görög dinnye, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: Ma is tikkasztó lesz a hőség. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így záporokra sem kell számítani sehol, maximum a szél hűsíthet minket egy kicsit. 38-40 fokig melegszik a levegő, este pedig 18-20 fok valószínű. A következő napokban még nem jön változás, vagyis keddig biztosan sokat süt majd a nap, és nagyon meleg lesz, 38-40 fokot mérhetünk. A hőségben sokan hűsölnek a hétvégén a Balaton partján, a víz Keszthely és Gyenesdiás környékén is 26 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazit.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál élményből pedig egy picit sem adunk alá. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, igaz ez a zenékre, Sam Feld most a folytatásban, és igaz ez konkrétan a fesztiválokra, mert hogy jövő héten is lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni majd a parádéri memberre. Megállás nélkül játékok, és megállás nélkül igazi mai slágerek, most ahogy ígértem, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

Készül a Fekete Párduc harmadik része. A szuperhős film új részében a címszerepet David Johnson játsza majd. Jelentették be a Marveltől. Egy csomó info még ezzel kapcsolatban a Radio1.hu-n. Én pedig hozom azt az énekesnőt, aki az egyik leginkább színésznő is, amellett, hogy világsztár énekesnő. Igen, Lady Gaga. A nagy kedvenc tőle pedig a Vladimir, amit már is indítok a Radio1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hamis szállásfoglalási oldalakon vadásznak a pénzünkre a csalók, új iszaplerakó épülhet Keszthelyen, marad a kánikula, sok napsütés és 40 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újabb módszerrel vadásznak a pénzünkre a csalók, ezúttal olcsó utazási ajánlatokkal és hamis szállásfoglalási felületekkel próbálják meg kicsalni a pénzünket, írja a polisz.hu. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett emiatt a zalai rendőrökhöz. Egy hévízi panzió képviselője például most tudta meg, hogy a bűnözők üdülési jogot adtak el az egyik apartmanjukra, amire több millió forintot fizetett ki a gyanútlan vevő. A rendőrök szerint egyre többször fordul elő, hogy a csalók közösségi oldalakon hirdetnek olcsó utazásokat, majd egy hamis szállásfoglalási oldalon lopják el az utazni vágyók pénzét. Ezért arra hívták fel a figyelmünket, hogy minden esetben ellenőrizzük a honlap hitelességét, azt, hogy lehet-e utánvétel fizetni, és ha lehet, inkább válasszuk a megbízható foglalási felületeket. Eltűnhet az iszap a keszthelyi strandokról, legalábbis ezen dolgozik a város. A polgármester a közösségi oldalára feltöltött videójában számolt be arról, hogy évek óta komoly gondot okoz a Keszthely környéki partszakaszon felgyűlő iszap. A strandok rendbetételéhez most egy új iszaplerakót jelölnének ki, hogy mielőbb elkezdődhessen a kotrás. Tóth Gergely arról is beszélt, hogy az új iszaplerakó kialakítása nem lesz egyszerű, ugyanis először egy csővezetéket kell építeni, amely egy forgalmas út alatt vagy felett juttatná el a kikotort iszapot a lerakóhoz, így nem kellene teherautókkal fuvarozni az anyagot, ami rengeteg pluszforgalmat, zajt és kiadást jelent a városnak. A kiszemelt területek még nincsenek önkormányzati tulajdonban, ez is nehezíti a munkát, és az is, hogy engedélyekre és tervekre van szükség. A városvezető szerint az előkészületek már zajlanak, az újabb fejleményekről pedig folyamatosan tájékoztat majd minket. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, ezt mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat.
1: Extrém hőségre számíthatunk a következő napokban. Ma estig sokat süt a nap és frissítő záporok nem lesznek térségünkben, ráadásul 38-40 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 18-20 fok várható. Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás, addig száraz meleg időben bízhatunk, és minden nap 38-40 fokot mérhetünk. Vigyáznunk kell magunkra a forró napokon, öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, ne legyünk a tűző napon a déli órákban, és óvjuk a bőrünket az UV-sugaraktól.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többször mondtuk, de még sokszor el is fogjuk mondani, nagyon fontos, nagy a hőségriasztás van, figyeljünk egymásra, ígyunk rengeteg folyadékot, napközben a hűvösben, stb. Tudom, van akinek a könyökén jön ki, de tényleg nagyon fontos, oké? Okay? Az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb, nem állunk meg, Accent, Cera, Misha Miller, Don't Leave, már indítom is a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Kygo jön, aki az egyik nagy álmát valóra váltotta akkor, amikor felléphetett egy olimpiai rendezvényen. Nagyon nagy idója Tiesto, aki ugye az athéni olimpia nyitóceremóniáján lépett fel első DJ-ként egyébként a történelemben, és ő is valami ilyesmit szeretett volna elérni, hát 2016-ban sikerült neki, mert hogy a Rio olimpia záró ceremóniáján ő volt az egyik hivatalos fellépő. Itt a Rádió 1-en pedig a One Republic-kal jön, tehát Kygo, ez a Chasing Paradise, 8-tól pedig Balázsék folytatják. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-el, és nagyon fontos, vigyázzunk a napon, óriási hőség lesz ma is, és hőségriadóban érvényben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló friss marinált sertéskaraj 25% kedvezménnyel csak 1499 forint. Mindig Aldi.
9: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
10: Az Anna Góra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. annagora.com.
11: Figyelem, kis futóbajnokok!
12: Nevezzetek, fussatok és szerezzetek szuperélményeket a Keszthelyi Kilométerek Ódor Klíma gyermekfutamain. Fuss velünk, gyűjtsd be az érmet, majd a célba érkezés után kezdődik a fergeteges hangulat. Az Ódor Klíma csapata Brand New koncerttel vár minden nevezőt.
11: www.keszthelyikilométerek.hu.
13: Ismét B-Massive Horizon élmény a Festetics Kastély parkjában augusztus 1-én. Ha arra vágysz, hogy ne csak a helyszín, hanem a kiszolgálás is különleges legyen, válts exkluzív VIP Secret Garden jegyet, így welcome drink, tárlatvezetés, snackbar és szeparáti talpút vár rád. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a jegymester.hu-n.
14: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben, pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A hőségben könnyebben keletkeznek szabadtéri tüzek, gumiborítást kap a Fonyódi Általános Iskola sportpályája, a napos időben ma akár 40 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szabadtéri tüzek adtak munkát a tűzoltóknak az elmúlt napokban, csak vasárnap 5 helyszínen kellett emiatt kivonulniuk. Szepetneken száraz fű égett az út mellett, mint egy 50 négyzetméteren, Nagykanizsán a vasúti sínek mellett égett a növényzet, Szalabéren szemét kapott lángra egy hulladéklerakóban, a legnagyobb tűzeset pedig Kallóst környékén volt, ahol egy erdőre is átterjedtek a lángok, olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. A tűzoltók ezért újra felhívták a figyelmünket arra, hogy Zalában tűzgyújtási tilalomban ér, vagyis arra kérnek minket, hogy még a kijelölt tűzrakó helyeken sarakjunk tüzet, égő cigarettacsikket pedig sehol ne dobjunk ki az autóból, mert könnyen lángokat okozhat. A saját kertünkben grillezhetünk és bográcsozhatunk, de a forró napokon ne égessünk semmit. Megújul a sportpálya Fonyódon, a Palonai Magyar Bálint Általános Iskolában, ezt jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában a város polgármestere. Erdei Barnabás azt mondta, hogy a korábbi bitumenes pályát korszerűsítik ezekben a hetekben, az egész pálya rekordtámborítást kap, így a gyerekek sokkal kevesebb sérülést szerezhetnek majd sportolás közben. A városvezető szerint egy évben nagyjából 1000 órát töltenek a fiatalok a pályán, így fontos, hogy modern és biztonságos körülmények között mozogjanak. A munkálatok a tervek szerint befejeződnek a szeptemberi iskola kezdésre. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalmi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónak elmondta, hogy a csecsemőknek fél éves koráig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és a szellemi fejlődésben is szerepe van.
4: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szokni korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
3: Ma is tikkasztó lesz a hőség. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így záporokra sem kell számítani sehol, maximum a szél hűsíthet minket egy kicsit. 38-40 fokig melegszik a levegő, este pedig 18-20 fok valószínű. A következő napokban még nem jön változás, vagyis keddig biztosan sokat süt majd a nap, és nagyon meleg lesz, 38-40 fokot mérhetünk. A hőségben sokan hűsölnek a hétvégén a Balaton partján, a víz Keszthely és Gyenesdiás környékén is 26 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
6: Anna, Júli, Sülike!
5: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
6: Rákóczi Feri és
5: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
7: Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagy mondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk. Világbajnok fagylaltmesterünket beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítése? Azt gondolom, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
8: Kisiklott az életem.
7: Eszed magához ölelt 6 kiló villaskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokkot kapott, és lefekült hátul a kanapén.
8: Valami az egy kis megformít.
7: Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
8: Hol vagyok a listáról?
7: Örök fogyasztóként és
1: Legnagyobb rajongóként.
7: A legnagyobb rajongóként.
8: Nagy szakma, egy Matuzsálem.
7: Rácskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
8: Igen. Igen. Életműdíj, vagy nem tudom.
7: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, Hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
1: Jó reggelt, sziasztok!
7: Jó reggelt,
1: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ezt a Gelato Festival Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, az a, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
9: Meddig kellett vezetni a listát? Egy
1: A kettő év az a minimum, ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Festival versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval
7: ezek ATP,
1: én azóta viszem.
7: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem. Hogy lehet ezeket tartani?
1: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy, és akkor vele. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal így sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek.
7: Jó, de
1: és ebből lett egy nagy világsiker.
9: Nagy dolog ez. És márvány táblában van vésve a neved?
1: Nincs, ilyet még nem láttam.
9: Egy cukrászában?
8: Egy csoki táblában vésték a nevét.
7: Igen. Albánok hányadikok lettek?
1: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
7: Ugye van ez egy éles albán fagyi, vigyázz, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen,
1: nyilván, teljesen más kategória.
7: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy a 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
1: Így van, csak ugye az nem a Gelato Festival szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungary ugye volt, azon a versenyen indultam, ugye azon egy csokoládéfagylalta kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
7: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudomány ez is, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
1: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni, viszont én egy elég spontán ember
8: nagyon
1: vagyok.
8: Nagyon jól megismerhettünk különben.
9: Biztos, egyéb nyugodtan tovább.
7: De csak egyéb. Csak... Visszatért, hallottál, visszatért.
9: Még él.
7: Megszólalt.
1: Eszter kimászott a körtés dobozból.
7: Kolumbiai csokoládét hozol?
1: Igen, én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
7: Abból kell menni, vagy meg kell rendelni?
1: Nem, abszolút, hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem
7: kell ezért. Mit tud a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé
8: nemzetek. Vagy a csokoládéra.
7: Igen, tehát mit tud?
1: Nekem például ugye maga azok az ízigyek jöttek be benne. Egyrésztből van benne egy pici gyümölcsösség. Szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fajlatot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában a csokoládé fajlatot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
7: A kolumbiai fehér a csoki kérdezik, hogy
1: nem.
7: Igen, most mondjuk utána megeszem két.
1: És hozzánk nem. Csak csokoládé érkezik a dobozba.
7: Kokoládé, így van.
8: Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
7: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriában, ahol mindenki ugyanazt csinálja meg.
1: Így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indulok, indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
7: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból kicsinál jobban.
1: Én hoz, illetve, sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot.
7: Aha.
1: Ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
8: de
1: viszont én ezt nagyon preferálnám.
8: Vagy azért, hogy kiderülj, hogy itt milyen fából faragtak?
1: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládi fagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
9: Megennénk az Eszterre, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
1: Akkor adnánk többet.
7: De voltok csalni, várjátok.
1: Ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és valaki elkészített neked a fagylaltat. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette.
9: Fagyit?
1: Például, ez is előfordult. És ugye nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal Isten. Kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
7: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát a Nagyika megcsinálta, neki ez benevezett
1: így
7: a nagyi fagylaltjával.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatná erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
7: Hogy
1: oda meg kell
7: minden.
1: Érkezni, húzzunk aha. egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrészből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptet, egy vanília fagyire, most mondtam valamit, mert
7: nem
1: lehet, hogy kihúzod egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
7: Vannak ilyenek, hogy fagyira a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
1: Igen.
7: Tényleg vannak meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de hogy vannak trendek például?
1: Mindenképp trendek mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
7: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs annyi pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
1: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondja, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
7: Mi most a specialitásod?
8: A rágógumi.
7: Mi most kísérletezel valami, hogy kísérleteztél,
1: nem? És az unicorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
9: Unicorn is?
7: Ez a kápia málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
1: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például a fagyladot.
7: Kápia paprikából?
1: Kápia paprika és málna.
7: És hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
1: Nem, én azt gondolom, hogy ezt talán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó működik.
7: És működik együtt a két ízt. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
1: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
7: Hát de az nem, most ez nem akartak ezzel a kategóriát, hogy hot dog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
1: Ez a fagylalt az lett, aki először úgy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés.
8: Csak azt mondták, hogy mennyire
9: nem merik megmondani, az a baj.
1: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
7: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy, egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem mindenféle cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
1: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylaltkészítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyes javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
7: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyon cukrozott kicsit mesterséges színezékelát.
9: Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
1: Szerintem nagyon. Ő magában, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő, cukrászda vagy fagylaltozó, ugye reklám az hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, velük, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylaltot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem az, hogy nem habosítjuk például agyon azt a fagylaltot. És az 5 dekás gombóc, az valójában az egy ekkora méret
7: csak
1: lesz.
7: Csak térfogatnivelővel fel van fújva.
1: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyagot forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
7: Szóval hát igen, ezért van nálad ez egy gombóz 12 000 forintért.
9: Viszont
7: az 50 000-ből fagyizik.
8: Mennyi most egy gombóz csoki amúgy? Vagy egy gombóz fagylalt pontosabban?
7: Ez egy nagyon változó.
1: Én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóz 600 forint.
9: De akkor nem vagy drágább.
1: Nem, azt gondolom, hogy abszolút
7: nem. De hogy jön
1: nem.
7: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te, oké, minőség, de akkor viszont drágább kell,
1: hogy
7: készítsd.
1: Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
8: Viszont
1: sokkal többet szeretnének keresni rajta, ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté, a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkora különbség az értékesítési pontoknál.
7: Én nem szeretem, Ádám. Én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon, nagyon szeretem.
1: Ez igazán jól esik a múlva, hogy én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon
8: ezt
1: szeretem.
8: Balázs is
1: az utolsó folyással.
7: Csak kevésszer. Na, hagyd meg a fagyis viccemet. És megad azt a fagyis viccet, hogy Pistik elmegy a fagyjárosra. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
1: még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát is megcélozzuk. Szóval ez így,
7: ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Nekem semmi, hogy 25 igen, milliós.
9: Nem érdekes, nem majd levédjegy.
7: Köszépen!
9: Egy szóval málna csülkös pacal verziót, ha csinálnál. Az izgi lenne.
1: Csinálják nektek?
8: Nem.
9: De!
8: Nem.
9: Miért?
8: Nem,
9: már a csülkös pacal.
7: Ne hát menj el a hotdog meleg szendvics hamburger fagylalt irányába. Az nagyon proli.
8: Velem tartja a szemkontaktust. Enged
1: defensz. Jó, az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Most már nem
8: kívánja a csülkös pacal. Nem vagyunk
7: igen.
9: Ember egy kiló volt.
7: Na jó, mit készítesse? Kérhet egyet?
8: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
7: Hogy? Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De megcsinálja. Ádám megcsinálja.
8: Jó, Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
9: Jó.
8: Medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
9: Az jó, medvehagymás libamáj.
8: Tessék, jó, ez az a Rákóczi dara.
7: Jó,
8: jó én hát Balázsnak valami ott
7: képzelke. Egy májkrémeset.
8: De Balázs, egy írkávét kérek, egy írkávét kérek.
7: Egy írkávét, én kérek egy,
9: jó.
7: Egy írkávét.
9: Jó.
7: Az kicsi viszki, kicsi csinálunk. Kávé, egy írkávés vagy.
1: Ilyet csinálunk is, amúgy.
8: Jó. Jó, jó, nekem pedig szégyen és...
9: Resztembáj!
8: Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
7: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó,
8: kovászos uborkás.
7: Ú, az jó, kapros kovászos, az biztos, hogy van.
9: Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
8: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék a kovászos uborkás.
7: Jó, mit kóstolunk, Ádám, még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
1: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve Vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez
7: jó,
1: nem abból
7: csak
1: készül.
7: Eszem körtét, rost. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt a körtét.
1: Akkor onnan
7: hoztuk. Nem vagyok hajlandó már
1: színűs körtét. Látod, hogy milyen jó színen van, most érkeztünk haza vele.
10: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mi is támogathatjuk Keszthely zöldítését. Sok a betöltetlen házi orvosi praxis a Vármegyében. Marad a kánikula, sok napsütés és 38-40 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A Helikon Park felújítását támogathatjuk a visszaváltható palackok árával, ezt jelentette be a közösségi oldalán a város polgármestere. Tóth Gergely azt írja, hogy amikor visszavisszük a palackokat és üvegeket a Mohu automatáihoz, és beolvassuk a Vártak Egyesület QR kódját, akkor a visszaváltási díj egy olyan számlára kerül, amelyről az összeget teljes egészében a park szépítésére fordítja majd az önkormányzat. A Poszt szerint a QR kódot a közösségi oldalon lévő bejegyzés alól is le lehet tölteni, illetve fizikai formában a Városháza portáján is el lehet kérni. A városvezető azt kéri, hogy ha tehetjük, akkor járuljunk hozzá így a Helikon Park befejezéséhez. Egyre nehezebb házi orvos találni Zalavár megyében. Jelenleg 24 praxisban nincs állandó orvos, így ezekben a körzetekben helyettesítéssel oldják meg az ellátást. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss elemzése szerint 9 körzet már legalább 5 éve betöltetlen, Várvölgyön 2022, Becsehelyen 2020, két zalaegerszegi praxisban pedig 2024 óta nincs állandó házi orvos. Az országos adatok azt mutatják, hogy ennek az az oka, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére egyre nehezebb utánpótlást találni. Újabb fejlesztéssel gazdagodott a zalalövői Borostyántó. A környékre 15 új napelemes lámpát helyeztek ki, így a gáttól egészen a kemping végéig kivilágítottá vált a partszakasz. A beruházásnak köszönhetően nem csak hangulatosabbak az esti séták, hanem biztonságosabbá is vált a közlekedés a tó körül, olvasható a Strand közösségi oldalán. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, ezt mondta a rádiónak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint, ez már nem fedezi azokat a költségeket, amelyhez az európai szintű termeléshez szükséges. A mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Extrém hőségre számíthatunk a következő napokban. Ma estig sokat süt a nap és frissítő záporok nem lesznek térségünkben, ráadásul 38-40 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 18-20 fok várható. Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás, addig száraz meleg időben bízhatunk, és minden nap 38-40 fokot mérhetünk. Vigyáznunk kell magunkra a forró napokon, öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, ne legyünk a tűző napon a déli órákban, és óvjuk a bőrünket az UV-sugaraktól.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Csak szeretném elmondani nektek.
6: Odafigyelj!
5: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
7: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor még csillagászat
8: is néznek csiverebbedet, azért nem ornitológia.
7: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
5: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
8: Oké.
5: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
7: Na, ez milyen madár volt?
5: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
7: Hogy ez a fostos bugybókához? Mindjárt.
5: Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer, ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
7: És ugyanakkorának látsz.
5: Ugyanakkorának
7: látsz. Azt nem lehet
5: öcsém. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
7: Oké.
5: Jó. Erről van szó.
8: Na, várjál. Hallgatok, nem látják, hogy Balázs a kezülete a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
5: Na, de akkor ornitológiai.
7: És akkor most jön a sirály.
5: Jól mondod. Ez történt.
7: És fölkapta a Vénuszt.
5: Haladok a forgatási helyszíre.
8: Igen.
5: Ez puszta zámor.
7: Puszta zámor.
8: A szerelem fővárosa.
5: Igen, ott igen.
8: Igen.
5: Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak. Ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érdemi, mert jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya. Épít egy fészket.
7: Igen.
8: Úgy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
5: Kelep.
7: Kelep.
5: Jó, tanulj meg a gólyát. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szará, fossa a kocsidat, ha halálsz. Oké.
7: Okay.
5: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
7: UFO gólya.
5: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
8: És ítélkezik?
7: De lehet, hogy...
5: Mi a szar történik a gólyán?
8: Vadászik!
5: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
7: Mert azért a gyíkot meg a békát.
8: Azért, mert az asszony hormonos, és nem bírják meg.
7: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
8: Igen, a hormonos, már érzékeny, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
5: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
8: Ez a rádiójáték.
7: Ha, semmit nem.
6: Sosan egy a póza tetején, nincs fészkünk.
5: Nincs fészkünk, ott ül a póza
8: tetején.
5: Hogy ne lenne fészke a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
7: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
5: Ott is ül.
8: Ott is ülne, úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
5: Ott ül a másik.
7: Szerintem
5: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
7: Szerintem téged figyelni.
5: Ez mi?
8: Ez a hangyák miatt van.
5: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
7: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
5: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
7: De hogy állna már párba?
8: De
7: már
8: nem lehet egész nap már gólyázni.
7: Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
5: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
8: Leszállt. Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett.
5: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
8: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
5: Add a varjú hangot. És ez elrepült, nézd. Szóval jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
7: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
5: Igen?
7: Meg a tojások vagy a kis gólyák. Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
5: Mi az, hogy nem fér bele?
7: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
8: Azt írják, hogy strihálnak.
5: Figyelj, pusztazámor.
9: Én szép fiú.
5: Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villanypózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
8: Szopránó. Ez a szopránó.
5: Ez most hogy jön ide?
7: Szopránó.
5: Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
8: Igen.
5: Tony Soprano mindegyik?
7: Így van.
5: Mindegyik egy mafiózó gólya.
7: Várnak,
5: de mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
7: Hangos a fészek. Ott van két hallgyerek.
8: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé. De otthon vár az asszony.
5: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott. Napközben azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott. És semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek. Ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába. Ezek szinglik.
8: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy pusztazámor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az, hogy ez olyan, mint amikor a kanapéra kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
5: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs, ők mind fiú gólyák.
7: Van oszlopa.
5: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
7: Úgy van.
5: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
8: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a REM-fázis megtartani.
5: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
7: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
5: Igen, ezért ő elmegy.
8: Pista, te mit csináltál itt vagy?
5: Nem akarod menni az asszony miatt.
7: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le?
5: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
8: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
5: Melegek?
10: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
5: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
10: De
5: nem
10: nincs
5: építenek
7: fészket. Miért nem épít?
10: Mert nincs még párjuk.
7: De csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
5: Te nagyon érted a színlinétet.
7: Én nagyon bírtam.
5: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
10: Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. akiknek,
5: na jó, akiknek persze,
10: az özvegyek, meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
7: Na de maguknak. Attól a fészke ez még ott van.
10: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
8: A gólyák pont út nézegetek
5: után. Mi most a pálfúznál, mit csinál egyedül?
10: Haverokkal beszélgetek.
5: Beszámolok.hu per gólyák.
8: Kelep-kelep gólyák.
5: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
10: igen.
5: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznára, hát megőrülök.
9: Hát, Sanyi, nem az azért egy ölelést a végén belefér.
5: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
10: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, mert özvegyasszony is van, nem megy újra, hogy ugye
7: a
10: férjhez.
7: Nem lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek? Vagy,
5: hogy iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, pusztazámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méter egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
8: Hánykor nyit a gólya diszkó?
5: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra. Ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már pusztazámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
7: És kis kacintásokkal
5: megy. Iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohács, ünnünk, itt jön egy balkanyar.
7: Ha a Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
5: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
8: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
5: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszta zámor, este fél.
7: 8, fél
5: sötétedés, sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
7: Haza nem megyek, amíg egy... A
5: gólyák. Ha ma nincs gólyás videót, haver.
7: Én fölülök az egyik póznára, érted? Én megvárom.
5: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazod, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ne, ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott lesz, ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
8: tőlőre. Ezt jelölt meg a Google térkép, hogy tudják,
5: ott,
8: az arra
5: ott járunk. Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, egyenes indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a hetes útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
8: Hi.
7: Öcsém, én ezt
5: figyelj. Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
8: a
5: és kutatom.
8: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
5: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
7: Dobáltad őket, kamicsa.
5: Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és
9: megsütöttem. Annál, béka.
5: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
10: Igen.
5: Azért ülnek ilyen szomorúan?
10: Szerintem igen.
8: Há, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
7: Szemtanú.
8: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
5: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
7: Mindegyik?
5: Mindegyik egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
7: Jó.
5: Igazolt.
7: Ma estem. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
5: Nevezd meg engem, jó, hogy Ször David Balázs Etenboró nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
8: Azt hiszem, hogy láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
5: Miket írnak hallgatók?
9: Kelep.
5: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
7: Ó, persze.
5: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
7: És a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
5: Elmondom
8: neked, figyelj. Én örülök, hogy gyógyszert váltottál.
5: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat fél kilencről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
7: És ott a Vénusz!
5: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük megnézed ott a Jupiter
8: Vénusz. Kidörzöd
5: a szürke
7: helyet.
5: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
7: Lehet, hogy ott is alszom.
5: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
8: Majd ez is meghallod a hátam mögött, testvérem.
5: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba. Balázs vagyok, van nála WC papír. Itt ülök a bokorba, fél órája szartam. Senki nem jött erre, rohadtul váltanak.
8: Jó, hogy őre találkozunk. Majd egy kis tartozás.
5: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, van, jó.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
8: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöttől vasárnapig fél kiló friss marinált sertéskaraj 25% kedvezménnyel csak 1499 forint. Mindig Aldi.
9: Ismét B-Massive Horizon élmény a Festetics Kastély parkjában augusztus 1-én. Ha arra vágysz, hogy ne csak a helyszín, hanem a kiszolgálás is különleges legyen, válts exkluzív VIP Secret Garden jegyet, így welcome drink, tárlatvezetés, snackbar és szeparát italpult vár rád. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a jegymester.hu-n.
10: Utazz velünk a középkorba sümegen. Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovas kaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
11: Figyelem, kisfutóbajnokok!
12: Nevezzetek, fussatok és szerezzetek szuperélményeket a Keszthelyi Kilométerek Ódor Klíma gyermekfutamain. Fuss velünk, gyűjtsd be az érmet, majd a célba érkezés után kezdődik a fergeteges hangulat. Az Ódor Klíma csapata Brand New koncerttel vár minden nevezőt.
11: www.keszthelyikilometerek.hu.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
13: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
13: Ahoj!

0: aznap. Csak igazi ma is sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hamis szállásfoglalási oldalakon vadásznak a pénzünkre a csalók, új iszaplerakó épülhet Keszthelyen, marad a kánikula, sok napsütés és 40 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újabb módszerrel vadásznak a pénzünkre a csalók, ezúttal olcsó utazási ajánlatokkal és hamis szállásfoglalási felületekkel próbálják meg kicsalni a pénzünket, írja a polisz.hu. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett emiatt a zalai rendőrökhöz. Egy hévízi panzió képviselője például most tudta meg, hogy a bűnözők üdülési jogot adtak el az egyik apartmanjukra, amire több millió forintot fizetett ki a gyanútlan vevő. A rendőrök szerint egyre többször fordul elő, hogy a csalók közösségi oldalakon hirdetnek olcsó utazásokat, majd egy hamis szállásfoglalási oldalon lopják el az utazni vágyók pénzét. Ezért arra hívták fel a figyelmünket, hogy minden esetben ellenőrizzük a honlap hitelességét, azt, hogy lehet-e utánvétel fizetni, és ha lehet, inkább válasszuk a megbízható foglalási felületeket. Eltűnhet az iszap a keszthelyi strandokról, legalábbis ezen dolgozik a város. A polgármester a közösségi oldalára feltöltött videójában számolt be arról, hogy évek óta komoly gondot okoz a Keszthely környéki partszakaszon felgyűlő iszap. A strandok rendbetételéhez most egy új iszaplerakót jelölnének ki, hogy mielőbb elkezdődhessen a kotrás. Tóth Gergely arról is beszélt, hogy az új iszaplerakó kialakítása nem lesz egyszerű, ugyanis először egy csővezetéket kell építeni, amely egy forgalmas út alatt vagy felett juttatná el a kikotort iszapot a lerakóhoz. Így nem kellene teherautókkal fuvarozni az anyagot, ami rengeteg pluszforgalmat, zajt és kiadást jelent a városnak. A kiszemelt területek még nincsenek önkormányzati tulajdonban, ez is nehezíti a munkát, és az is, hogy engedélyekre és tervekre van szükség. A városvezető szerint az előkészületek már zajlanak, az újabb fejleményekről pedig folyamatosan tájékoztat majd minket. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, ezt mondta rádiónak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
3: Nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat.
2: Ma is tikkasztó lesz a hőség. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így záporokra sem kell számítani sehol, maximum a szél hűsíthet minket egy kicsit. 38-40 fokig melegszik a levegő, este pedig 18-20 fok valószínű. A következő napokban még nem jön változás, vagyis keddig biztosan sokat süt majd a nap, és nagyon meleg lesz, 38-40 fokot mérhetünk. A hőségben sokan hűsölnek a hétvégén a Balaton partján, a víz Keszthely és Gyenesdiás környékén is 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Dáskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Rákóczi Ferike, igazítsa meg a szemlegét.
5: Igen, tanár úr, kezdtetünk, én készültem.
4: Szálljon ki az orrából, ne gyúrjon megint fikagalacsin, mint minden fizika órán. Figyelj, most ide elhangzik az első kérdés. Készültünk, Eszter?
6: Mindenre fel vagyok készülve.
4: Nagyon jó. Miért helyezik el a boltok a friss zöldségeket és gyümölcsöket rögtön a bejáratnál? Mondok a opciókat, jó?
7: Basszus, mind a kettőnél nálunk van. Ez most esetleg, hogy tényleg.
4: A friss zöldség és a gyümölcs rögtön a bejáratnál. Okay. Miért van a bejáratnál? A. Hogy az egészséges választás után később hajlamos legyél kevésbé egészséges ételeket is venni. B. Mivel az áruk romlanak, ezek az áruk romlanak meg a leghamarabb, itt a leggyorsabb az eladók számára a napi csere. C. Hogy a színes termékek látványával elvonják a figyelmet a bolt kevésbé esztetikus rakodási területeiről, vagy D. Mivel a statisztikák szerint ezek a legdrágább cikkek, így egyből próbálják a legtöbbet eladni az elején.
6: Szerintem az van, hogy az elején még elhiszed magad. Tudod, amikor belépsz az üzletbe, aha, és akkor azt mondod, hogy ma jó döntéseket fogok hozni, és azok szépen lassan elkopnak a végére.
7: Nem? Tehát azt így mondod, van, és akkor később már ugye az egyebet akarod megvenni, nem igen. fogsz zöldséget venni, tehát megvetetted az elején.
4: Tehát azt igen. mondod, hogy egészséges választásnál később hajlamos legyél kevésbé egészségeset választani.
7: Igen. Meg kifújtad az orrát, meg vagyunk, hát milyen egészségesen fogunk élni.
6: De szóval az A meg a B az együtt van, mert hogy emellett meg fontos az is, hogy hamar elkapkodják őket, mert hogy gyorsan megromlanak.
7: De miért az hátul ugyanúgy gyorsan megromlik, mondjuk, mint elől?
6: Attól függ, hogy milyen, mert ugye, ha olyan CBM vidéken van, ahol nincs légkondi, akkor igen, ha viszont olyan, hogy tud bemész, és akkor átfúj rögtön.
4: Jó, tehát oké, azt mondjátok, hogy hajlamosabb legyen kevésbé egészséges ételeket venni. Utána megveszed a hagos ételeket. Jó. Miért játszanak gyakran lassan...
7: B.
4: Miért játszanak gyakran lassan tempójú zenét a szupermarketekben? Észrevettétek, hogy lassú tempójú zenét játszanak? Hogy a kellemes háttérzaj segítségével megnyugtassák a vásárlás során nyugössé váló kisgyerekeket, hogy lelassítsák a vásárlók léptét és több időt töltsenek a polcok között. Figyelj, milyen ravaszak. Mivel a jogszabályok alapján a lassabb tempójú zenék után kevesebb jogdíjat kell fizetni, vagy hogy stresszes műszakok alatt dolgozók számára egy nyugodtabb környezetet biztosítsanak.
6: Hát egyet kell értsek a D-vel. Makákóval.
4: A D-vel?
6: B.
4: Hogy lelassítsák a vásárlók léptését, és több időt töltsenek a igen. polcok között. Tehát lassú zenét hallasz, lelassulsz, és lassabban vásárolsz.
6: Nincs kapkodás a túrorudiknál.
7: Eltingli tanglizol. Igen. Ugye? Na, még
6: és jó érzés amúgy is, a csomó ember például oda megy pihenni a családja elől.
4: Rendben. B. Mi az elsődleges célja annak, hogy az alapvető élelmiszereket a bolt legbelső részébe teszik?
7: Mert azt alapvetésen meg akarod lenni.
4: Ugye, tehát átmész a zöldséggyümölcsön, az edényeken, a konzerveken, a stb., de hogy az alapvető élelmiszerek azok a legbelső hátul részében vannak. Logisztika szempontjából sokkal könnyebb ezeket a termékeket hátulról behozni a raktárból, elkerüljék a bejárat körüli torlódást, az érzékenyek a fényre, ezért csak a leghátsó sötétben részén tárolják őket, vagy hogy a vásárlóknak végig kelljen menniük az egész üzleten, és impulzus vásárlásokat tegyenek.
7: Micsoda rohadékok, vagy hogy ki van találva?
4: Mennyire meg
7: hát
4: vagy
7: vezetve? Mert ugye lisztére elmész egész biztos, és közben leveszel innen ezt, onnan azt.
4: Lelassítanak a zenével, elrakják leghátra, hogy menjek. Aljaskodás zajlik itt, kérem szépen. Aljaskodás zajlik. Hirdetést átugorjuk?
7: Hát, nem akarom, de a drágot venni.
4: Miért alkalmazzák a boltok előszeretettel a kettőt fizet, hármat kap típusú akciókat az egyszerű árengedmény helyett?
6: Hogy figyelj el az összes mindeneket.
4: Tehát kettőt fizet, hármat kap, ezt sok helyen látod, miért csinálják? Jogszabály szerint a termék ajándékozása nagyobb adókedvezőn biztosít.
6: Nem.
4: Vásárlókat nagyobb mennyiségű megvételre vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük van. Hogy a rendszerekben egyszerűbb lehessen adminisztrálni a mozgást, vagy mivel nagy kereskedelmi partnereik csak hármas egységekben hajlandók szállítani. Na?
6: Nem, ez is a B.
7: B.
4: Hogy a vásárlókat nagyobb mennyiség megvételére vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük lenne.
6: Lenken én is sose csinált ilyet, csak ennyit mondanék.
4: Aha. Tehát azt mondjátok, hogy a B.
7: Lenke néni még a kedvességével nyűgözte le azért a
6: igen, meg az elfoglaltságával.
4: Miért teszik a drágább és ismertebb márkájú termékeket a polcok szemmagasságba, vagy polcokon szemmagasságba?
6: A kiszúrja szemedet.
4: Mivel a felmérések szerint az eladók is ezeket kedvelik, így a legkényelmesebb helyre pakolják őket, az árufeltöltőknek ne kell hajlolgatniuk, drágább márkák csomagolása vonzóbb, és a bolt összképét szebbé teszi, mivel az emberek a legkönnyebben észrevehető termékeket veszik meg a leggyakrabban.
7: De.
4: Tehát alul van az olcsó fokrém, de ő berakja
7: szem... jó, így van, a drágábbat beteszi, ami szexi, szép csomagolású, hiszen alapvetően azért nyúlsz.
4: És nem hajolsz már le az olcsó fokrémért.
6: Hát vagy az van, hogy azt akarják, az alacsony embereknek több pénzük maradjon.
4: Igen, ezt szeretik az alacsony embereket, sajnálják őket, igen. És azt mondják, hogy ne költsetek olyan sokat. Aha.
6: A magas embereknek plusz adókat kell fizetniük.
4: Tessék, milyen pszichológia hatása van a megszokottnál nagyobb méretű bevásárlókocsiba? De durva!
6: Azt, hogy nem vettél még semmit, hogy egy csúró...
4: Igen, sokkal tágasabb teret biztosítanak a családoknak. A gyerekek nyugodtabban viselik a bevásárlást. A nagyobb súly miatt a vásárlók nem tudnak rohanni, ami csökkenti a baleset kockázatát. Azt az érzést keltik a vásárlóban, hogy alig vettek valamit, és ösztönzik a további vásárlást, vagy a modern kerekeknek köszönhetően a méret ellenére is könnyen irányítják.
7: C!
4: Rohadt anyjukat, de tényleg
7: hány! De mekkora megvezetés!
4: Tehát ez. Növeli a kosárméretet, és nem érzed, hogy sok mindent vettél.
7: Nem lesz ez, nem lesz ez. Sok, persze, még, még vegyünk, hát nézd meg, alig vettünk valamit.
4: Zseniális.
6: Még van zseni, még valami egyáltalán?
4: Hány ilyen pszichológiai trükköt vetnek be, de tényleg? Azt mondja, mi a pszichológiai magyarázata a 9-esre végződő áraknak, például amikor valami 1990 forintba kerül 2000 helyett? Ugye?
6: Mert akkor azt érzed, hogy kevesebbet költesz.
4: Agyunk balról jobbra dolgozza az információt, így az első számjegy maradj meg. Kártyás fizetés elterjedével csökkenti a kasszában tartó apró pénzmennyiségét, logisztika, vagy pedig egy régi kereskedelmi hagyomány.
7: Szerintem D.
4: Mivel ez egy olyan régi kereskedelmi hagyományt, ma már fogyasztóvédelmi szabályzás is megköveteli.
7: Bár az agy is jó ám, hogy ugye balról jobbra olvasol, tehát hogy nem a kettes ugrik be, hanem az 1900, az csak 1000-be kerül.
4: Szerintem A. Szerintem ez az agyad így működik. Elolvasod, hogy 1009, már mindegy, hogy nem kettes, hanem kevesebbel kezdődik, igen, tehát úgy, tehát de egy forint van közte, igen. De az agyad nagyobbnak érzékeli a különbséget, valószínűleg ez van.
7: Ez tényleg ez a béka mondja mindig, hát de csak egy ezeres. De mondom, nem, az 2000.
4: De igen, 999, az nincs egy ezeres, de egy forint hiányzik az ezerhez. Áttesszük. Miért helyezik a színes cukorkákat és rágógumikat a kasszák közvetlen közelébe?
7: De utálom.
4: Na tessék!
6: Mert addigra megbüdösödik a pofád.
4: Igen. Azóta rossz lesz a lehelleten, aztán ott veszel egy tiktakot, meg egy rágógumit, és akkor már finom leszel.
6: Most már átjöttél a retkeken. Már megjött a kenyeret, meg a fogkrémet, de azt nem tudod használni, és akkor azt mondják, na akkor
4: eddig de tényleg, miért van mindig a rágó? Most ne nézzünk a falra. Miért van mindig a rágót a kasszánál?
6: Szerintem azért van, mert hogy addigra nagy dolgokat felpakoltad a szalag, és olyan kis apróságot még könnyen úgy el tudsz fogadni. Hogy
4: lekapdosod, ott van idő.
6: Önjutalmazás, mert azon adod a dopamin magadnak.
7: Meg ha gyerekkel vagy, ott van a onnan már nem tudsz menekülni, mert a sorok között tudod azt mondani a gyerekednek, hogy gyere kicsim, ott van a kenyér, azért megyünk.
6: Régen a cigit is ott tartották, csak mondom.
4: Megállsz a kasszához, és oda rakják direkt a gyerekeknek a csokikat, cukorka, gumicukor, mert ott igen. Már a mamát nyúzza. Aha.
7: Ott, és ott a mama nem tud elmenekülni, hiszen ki kell várni a sorát a kasszánál.
6: Jékrém, üdítő és cigi, ezek is ott voltak annó.
4: Tehát azt mondod, hogy ha kihasználják a várakozás közbeni fáradtságot, és impulzus vásárlókra serkentsenek, egyébként én is ott kezdek el nézelődni, mikor állok ott a sorba, és nem történik semmi.
8: Ne legyünk naívak, jó? Jó reggelt, sziasztok! Tehát igen? A lopás miatt vannak ott.
4: Szeretem vannak. Azért szarkavarok miatt rohad a világ, jó, ha megtanulják.
8: Azért ott, mert annyira picik, hogy hopp, egyszer csak eltűnt egy 3 orbit rágó a zsebbe.
4: Ez is lehet, ezért teszik oda a drága zsilletborotvákat oda előre, mert azért 4000 forint egy pici. De valószínűleg az is, hogy ott áldogálok, elfáradtam, és ott még beküldik nekem az impulzus, hogy még valami édesség. És mindig édes dolgok vannak. Mentolos, cukor, csoki.
6: Nem lopják a rágót, Anna. Tehát nem. Mert az olcsó dolgokat minek veszed el?
8: Kérdezzük, rögtön hívok embert, aki
7: olcsó.
4: Itt van Tibi, hány drágót loptál
6: már, Tibi. Nem vagyok hülyék, tehát a drága cuccokat kell lopni, az olcsókat. Tehát mennyi orbitot kell ellopni egy öblítővel szembe?
7: Hát, de az öblítőt nem tud ellopni, mert nagy.
4: De például a kasszához a pengiket azért teszik.
6: Nem tudom ellopni.
8: Így van, pontosan.
4: A pengit, a borotva pénzt, nekem elmondta valaki.
8: Elemeket is azért teszik, drága.
4: Régen oda tették a Kodak filmeket is előre, tudod, hogy azt lássák, hogy azt kiveszi. Oké, de itt a lopás apró izéje nincs benn, tehát itt nézzük meg azt, hogy kihasználják a vásárlás közbeni fáradtságot, és impulzis vásárlók vagyunk, akkor legyen ez, jelöljük ezt. Mi a cél annak, hogy sok nagy eruházban nincsenek ablakok és fali órák? Ha-ha!
6: Hogy ne érezd az időmúlását.
4: Ezt csinálják Vegasban és a kaszinóban, nem tudod, hogy éjjel 2 van vagy nappal.
7: És akkor többet töltesz
4: benn? Hát nem tud, elveszed az időérzékelet, többet vagy bent, nincs este érzékelésed, nincs napérzékelésed, nincs természetes fény a kaszinókban, nincs óra a kaszinóban nagyon. Nem tudod, hogy mennyi az idő, teljesen elveszed az orientációdat, és nem tudod, hogy 1 órát voltál bent, vagy 3-at.
7: Nem nézel rá a kezed?
4: Hát nem, annyira benne vagy, és nem mész el lefeküdni, mert éjjel 2-kor ugyanolyan mesterséges fény van benn, nincsen benne nagyon természetes fény.
6: Van olyan ember közöttünk, aki hetek óta benn bolyong egy Tesco-ban?
4: Hogy a vásárlók elveszítsék az időérzéküket, hogy a modern klímaberendezés segítségével csökkentsék a fűtést, beáramló erős fény rövid idő alatt kifakítaná a csomagolásokat, vagy hogy maximalizálják a falfelületet. Tessék?
7: Mondjuk ez se rossz, a D se rossz, de akkor én hiszek neked, Vegas után A.
4: Elveszítsük az időérzéket, és ne siessünk a távozásra. Ezért nincs ott óra. De egyébként tényleg nincs fali óra a hiperekbe. Meg ablak sincs nagyon basszus.
6: Érted, mi a hentes pultra? Hogy a hentes pult mögött van óra. Just saying.
4: A hentes pult mögött van óra, igen. Szoktál órát látni? Nem
6: hente szoktam látni.
4: Miért teszik a kifejezetten gyerekeknek szóló édességeket és gabonapelyeket az alsó polcra?
7: Ezt most már én tudom, most már tudjuk.
4: Rajtatok, azt már tudjuk.
6: Akkor már ott vergődnek a földön, már csak ki kell nyúlni érte.
4: Igen. Hogy pontosan a gyerek szemmagasságában legyen, és ő kéri a szülőtől, hogy a felnőtteknek le kelljen hajolni, ami tudat alatt is lelassítja a teljes vásárlási folyamatot, nyilván hülyeség. Az alacsony a polcokról véletlenül leesve kisebb eséllyel sérül meg a termékcsomagolása. Persze.
7: B.
4: Hogy a gyereket, így manipulálják a gyereket, na most nézd meg. Milyen trükköket alkalmaznék néha a padlóburkolattal és a drágább részeknél? Tehát hogy változik a drágább részeknél a padlóburkolat? Na? Ez izgi például.
6: Ja, erre emlékszem, az van, hogy mindenhol ez a linoleumszerűség van, és a drágább részeknél pedig fapadlót szoktak lerakni, olyat, mint ami a...
7: Persze, karolai márvány van Nyíregyházán a izénél a drága terméknél.
6: Mi? Nem tudom, hogy hol élsz, Feri, nem tudom, hogy milyen körülmények között éltek ti itt, ahol éltek a pocsolya mellett.
7: Ez nyugat,
6: nem tudom,
7: ez
6: hogy
7: már nyugat Európa.
6: A mocsáros részeken mi a szituáció, de mi nálunk megengedhetjük magunknak.
4: Figyelj, mondom az opciókat. Szándékosan csúszó felületeket alakítanak a vásárló oltosabb aladjon, tehát lassabban. Kisebb csempéket használnak, hogy a kocsi gyorsan kattogjon és a vásárló lelassítson. Sötétebb, elegánsabb, árnyalatú burkolatokat választanak, amelyek növelik a termékek bevélt luxus értéket, vagy puha padlószőnyeget fektetnek le a kövezet helyett, hogy a vásárlók otthonosan érezzék magukat. Na?
8: Hát...
6: Melyik a legprémiumabb érzés?
4: Szerintem a sötétebb, elegánsabb, árnyalatú burkolat van, amelyvel növelik a termékek luxus értékét. Én erre tenném.
7: Én is voltam. A kattogás is.
4: A kattogás?
7: Igen, hogy lelassítasz, hogy úristen, de gyorsan megyek, mert ott elkezd másképp kattogni.
6: De hogy is, én felbosszantanám magam
4: tőle. Mert puha padlószőnyeget azért én nem nagyon látok hiperbe, de nagyon, a kisebb csempe kattogás, igen, legyen a B.
7: Nem, legyen, ez csak egy felvetés volt.
4: Sötétebb árnyalatú burkolat. Amire
6: kifejezetten emlékszem, hogy bizonyos hipermarketeknek a bor szekciójánál fapadló van. De, hogy van ez a boros...
4: Na de miért? Az is az elegáns, hogy fapadló, igen, bort igen. veszel, megjön a hangulatod, cé. Otthon érzed igen. magad. Jó, megjelöltük. Gruen effektus, miről szól? Befejezve gyorsan, de Gruen effektus. Gyakran megfigyeltő a bevásárlóközpontokban. Hatalmas akciók, láttán a vásárló hirtelen rendkívül versengővé válik. Mesterséges illatokkal próbálják befolyásolni a vásárló készségérzetét. Zegzugos elrendezés miatt elveszted a fonalat, vagy amikor udvarias kiszolgálás hatására több felesleges dolgot veszel.
7: Az
4: ha?
7: Biztos nem.
6: Figyelj,
7: az biztos nem. Ez
6: amikor átrendezik a helyet, az egy olyan, a Tom üvölteni tudnék.
7: Tudom. De az is tudod, miért van, hogy keresgéljék.
6: De amúgy ezzel csak elveszítik a szimpátiámat. Azok a helyek, a régi jó dolgok, azok
7: abból nem marad semmi.
6: Igen, és tudod, sokkal többre becsülöm azt, amikor valaki kiszámítható, mint amikor ezt a
4: nem tudom megszokni az új Decathlon elrendezést. Ki vagyok tőle, érted? Szerettem bolyongani, tudtam az útvonalakat, rendezték, meg vagyok halva a D betűs áruházban. Szerintem... Nem találok ki, és nem találok be oda, ahova szeretnék. Jó. Mindent átrendeztek.
6: Polgári engedetlenség, ez az, amire szükséged van most, azt össze kell fogjunk, és együttesen rendezzük vissza a Decathlonokat.
4: Igen, mert számoljuk meg őket, és rendezzük vissza őket.
6: Mert oda megyünk, 30-an, ez fél órát végzünk.
4: Tényleg megcsináljuk. Szóval akkor azt mondjuk, hogy az egzugos elrendezés, legyen az egzugos elrendezés. Aha. Ahogy összezavarjanak téged. Tehát ez van az IKEA-ban is, a Svédeknél is ez van. Figyelj, ha én oda néha bekeveredek, én olyan hülyén bolyongok, hogy én azt se tudom, hol vagyok. Csak követem a terhes nőket, akiknek van egy 100 darabos IKEA mécses a kezükbe, és bízom el, hogy hamarosan szülnek.
7: Ki,
4: tehát ők
7: vasszak
4: ki fognak jutni egyszer a piac térről, vagy valahol, mert meg kell, hogy szülje azt a gyereket, ami benn van a hasába.
6: Én azt láttam, hogy aki nagy bajban van, arra felülről lenyúlnak. Tehát azon kinyitják a tetőt, és akkor lenyúlnak egy hatalmas kézzel, és
4: kiszedik őket.
6: Igen. A másik, ami az IKEA-ban ugye mindig egy ilyen téma volt, hogy folyton beszállnak a kiállított vécékbe, és tudjátok, hogy nem tudom őket hibáztatni. Figyelj,
4: tudod,
6: nem tudom
4: mi van?
6: Őket
4: én is oda fogok legközelebb. Ha még egyszer eltérek a piac téren, megteszem.
6: Tehát figyelj, tehát akárhol vagy, legalább 2 kilométerre egy vécé.
4: De
6: nincs olyan, hogy azt mondod, hogy jöjj csak egy pillanat, hanem az van, hogy van egy kicsekkolási pontok, de az ötször ott kell lenni az IKEA-ban, hogy megismerj.
7: Hogy van az átjáró. Ezt mondja még, hogy az átjáró.
4: Igen,
7: nincs
4: de ha az átjáróba vész és véletlenül elnézed, megint ugyanoda kerülsz ki, ahova bekerültél.
6: A metróban vagy Újpesten.
4: És nem tudsz kijönni, és hiába követed a nyilat, soha büdös érdem jössz ki, ezért embereket kell követni, már rájöttem, akik nagyon gyorsan mennek, mert azok kivezetnek. Felejtsd el, hogy onnan magadtól kitalálsz. Gruen effektus ide vagy oda. Na itt a te kérdésed, tessék. Miért használnak gyakran pirossal vagy melegebb tónusú világítást a húsrészlegen? Na?
6: Hogy ne látszódjon, amikor kék lesz a hús.
7: Vagy zöld.
4: UV lámpa baktérium szaporodás gátlás, egészség érdekében a dolgozóknak, speciális vidás enyhe hőt sugároz, megvédi a friss árut, vagy a húsok frissebbnek, szaftosabbnak, étvágygerjesztőbbnek tűnjenek. Azt a mindenségét neki, hogy nem friss a hús, rárakja a vörös fényt, és megvagyunk.
6: Igen.
4: Miért lejt gyakran a bevásárlókocsik alja enyhén hátrafelé a tolókar irányába? Tényleg így van.
6: Hát, hogy ne az elejét terheld, hanem a hátulját.
4: Nem. Szerintem azért, hogy összeöntse alulra, és ne emelkedjen a szint. Érted? Tehát azért van benne a lejtés.
7: Még mindig nem érzed, hogy sokat vettél.
4: Ha egyenes lenne az alja, elkezded rápakolni, sokat veszel, viszont belejtetik feléd.
7: És ott szépen a lukba megül
4: És a lukba megül a cucc, és ezért kevesebbnek tűnik. Hátra csúszanak, kocsi eleje üresnek tűnjön, mondom. súlypont optimálisabban oszlik el, könnyebb lesz a nehéz kocsi irányításában, ez vagy te.
6: Igen.
4: Véletlenül kifolyt folyadék a kocsi hátsó részében gyűjjön össze.
7: Hát, de még az, mert hogy Lukas az alja.
4: Geometriai kialakítás szükséges az, hogy a kocsikat szorosan egymásra tolni.
7: Ez mondjuk nem rossz, mert ott bemegy egyik a másikba, és akkor ez a lejtés miatt könnyebben csúszik rá. De valószínűleg igazad van, hogy a hátra csúszott termék, és azt látsz, hogy üres a kosár.
4: Betoljok, te ezt tudtad, Zsül? Ezt nem tudtam, hogy lejtetik a kosarat, a bevásárló kosarat, hogy hátra essen minden. És mert tényleg bedobálsz egy kis túrorudi tejföld, stb. Rájössz, hogy basszus, nem vettem semmit, mert minden ott van hátul összegurulva.
6: De szerintem van ilyen iroda? A szupergonoszoknak az irodája?
4: Szerintem van.
6: Van,
4: mindenhol ül egy grú, és ők tervezik a bevásárló központokat, szupergonoszok, és utána elindítják a kis katonáikat.
6: Szerintem a parkolóban ülnek, és nézik, amit csinálsz, és abból vonják le a következtetéseiket.
4: Féltek, ez a teszt soha nem ér véget. 3-4-9, itt vagyunk. Következő kérdés. Hány kérdést tettem már föl? Tessék, mi a cél az úgynevezett kereszt merchandise-nak, például amikor a sörök mellé közvetlenül chipset tesznek? Júj, de jó, szemét dolog. Raktároptimalizálás nem, nagy kereskedelmi beszállítók nem, logikusan kapcsolódó, de eredetileg nem tervezett plusz termék is a kosárba legyen.
7: Anya, veszek
4: legyen
7: két sört, meg két chipset, és már benne is van.
4: Miért teszek gyakran egy nagyon drága prémium terméket közvetlenül a közepes árfekrésű eladni kívánt termék mellé? Na, tehát van egy drága
6: hogy
4: terméket.
6: Hogy racionalizáld a döntésedet, hogy azt tudom mondani, hogy végülis nincs szükségem egyikre sem, de ez ugye sokkal olcsóbb, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nem követtem el hibát.
4: Na de várjál, ha drágát beraknak is egy prémiumot egy olcsóbb berak, az olcsóbbért nyúlsz.
7: Hát de nem akartál nyúlni érte.
6: Nem,
7: tehát nem volt benne, hanem azt mondod, hogy van egy csoki, vagy egy nem tudom mi, 5000 ér, meg van 2000 ér.
4: És te nem akartad a 2000-est megvenni.
7: Nem akartad, de megveszed, mert úr, oda nézzél, milyen olcsó anya. Hát az 5000-be kerül, ez meg 2000.
4: Betoljok, tehát berakja a drágát, oda berakja az olcsót, én eltolom a kosaram, és azt mondom, nézd már anya, csoki 2000 ér.
7: És már teszed is be.
4: Jaj, apácska, ez csoki 5000 ér. Vigyük a csokit, de nem akartunk csokit venni, de csak 2000.
7: És kész, meggyőztél.
4: Na figyelj, következő, még egy. Miért tervezik a legtöbb szupermarketet úgy, hogy a bejárat a jobb oldalon van, és az óramutató járásával ellentétesen kelljen haladni? Egyébként tényleg egy csomó helyen a bejárat jobb oldalon van. Aldi, Lidl, Aldi, egy csomó helyen a jobb oldalon mész be, és fordítva kezded el a kört.
6: Hogy ne zavarják össze a bioritmusodat?
4: A biztonsági kamerák így tudják a legkevesebb holtérrel követni a tolvajokat. Persze,
7: nyilván
4: igen. A vásárlók egyirányú áramlásba kerüljenek, lecsökkentik a kocsik ütközés veszélyét, persze, de hülyeség. Hűtőrendszerek és gépészeti hálózatok képítése a baloldali falakon a legköltséghatékonyabb. Vagy mert az emberek többsége jobbkezes, így kényelmesebb nekik balról jobbra pásztázni és jobb kézzel levenni az árut.
7: Igen.
4: Betoljok. Hát én balkezes vagyok, ezért igen, nem ezért találok semmit.
6: Az egészet.
4: Ezért bolyongok ott hülyén, érted, és nem tudok oda nyúlni. Mert akkor jobb kezes vagy, és jobb kézzel veszed le az árut.
7: Mész, tolod, oda nézel, leveszed. Mész, tolod, oda nézel, leveszed. És már végig is vásároltál mindent.
4: 116. kérdés. Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok az úgynevezett gondolafejek?
6: Tessék?
7: Gondol a fej.
4: Micsoda? Gondol a fej.
7: Gondol a fej. Értem.
4: Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok az úgynevezett gondol a fejek?
6: Azt látják meg a legjobb, hamarabb, és ha arra ráteszed a kis termékedet, akkor ezt egyből kiszúrják.
4: Várjál, mi de az miért? A gondol a fej, Feri?
7: Hát itt van a sor, a jobb oldal, a bal oldal, a végig tudsz menni, a gondol a fej az a legvége, ami lezárja a sort.
4: Ja, ez a lekerekített,
7: igen,
4: ilyen
7: kicsit lekerekített,
4: kupak, mint a 22 plusz kupak.
6: Igen, csak hát ez 44
7: méter plusz kupak. Erről én nem tudok ilyenről, de igen, 44 plusz kupak.
4: 44 plusz kupak, tehát ez a gondol a fej. Na tessék, de mondd az elméletedet, hogy?
6: Hogy arra kirakod azt, hogy húskonzerv, csak ahogy mit szeretjük, és akkor azt mondják, hogy hú, nézd, az a húskonzerv, vagy mi szeretjük.
4: De nem konzerv van,
7: de
4: nem konzerv van.
7: Az egy kiemelt ajánlat a számodra, mert oda mit tesznek, az biztos, hogy meglátod, mert meg kell kerülni az egészet, de biztos, hogy megnézed, és én ott picit mindig azt érzem, hogy az valami, az nekem nagyon kell, az egy prémium, érted? Az etetőhely.
4: Anna azt mondja, nem, igen, Anna, mi a tipp?
8: Fordulnod
7: meg kell kerülnöd.
8: Igen, de az egy manővert igényel, és sokkal figyelmesebb vagy. És ezáltal te jobban fókuszálsz, ezt most betippelem, azokra a dolgokra.
7: De egyébként igen, benne van, hogy a sima pult mellett
8: most
7: végig
8: sétálsz.
4: Ott a válaszod, jól mondod, a bére ezt mondja, jól mondod. Legkiemeltebb helyek, ahol a vásárlók a sorok közötti váltáskor a legkönnyebben veszik észre a termékeket.
8: Nem néztem meg, esküszöm.
7: Ázárjárdul!
4: Áll, hát
7: te!
4: Tessék, látványpékség, miért a bejárat közelében van? Ezt ugye tudjuk, mert az illatok, hogy illat? Éhes legyél, és
8: meg
4: akkor...
8: Csak beugrasz,
4: így
6: meg
4: van.
6: Meg be tudom menni a harkályok, sirályok.
4: A frisspékáró illata beindítja a nyálválasztást, és az éhes vásárló hajlamosabb sokkal többet költeni. Tehát éhessé tesztek az illattal, neuromarketingelnek egy kicsit, az idegrendszeredre hatnak.
6: Gluténérzékenységet azonnal elmúlik.
4: És utána éhesen kezdesz el hülyén bolyongani, mert még utána eltévesztenek a piac téren.
7: És még vásárolsz, hiszen éhes vagy. Az a jó. A!
4: Milyen pszichológiai hatása van annak, ha a pénztárhoz vezető sorokat szándékosan szűkre és akadályokkal telire tervezik? Tényleg így van? Mész a pénztárhoz és szűkülnek a sorok.
6: Azért, hogyha túlvásároltad magad, kellemetlenül érez magad.
4: Igen, ha túl sok minden van a kosaradban, nagyon szorongjál.
7: Ott van. Na? Fizikailag megnehezítik, hogy a vásárló meggondolja magát, és megforduljon, és visszavigyen
4: tehát
7: valamit.
4: Ezért szűkítik be a pénztáraknál ott a rész, van. Hogyha valami olyat vettél, ne vidd vissza. Hát velünk, ezért szoktam velünk, én lerakni alulra, általában belennem, csak neki.
6: Velünk ezzel fogtak, mert én oda szoktam adni a pult, hogy a pénztárosok, hogy ne rúgj, ezt nem kérem.
4: Én egy csomó mindent rakok ki, úgyhogy vagy kérjük, azt miért vettem? De ezt hogy kerül a kosárba? Ott
6: hogy kerülök ide, és ki maga?
4: Igen. Hogy kerül ez ide, ez a, nem tudom mi a kosaram, most azonnal kipakolom. Szóval, hogy ne menjünk vissza.
7: Igen,
4: C. Ne menjünk vissza. Soha bűnös életben.
7: Na
4: élet.
7: Itt a vége, nyom meg, most érték.
4: Ott van. Ez a 19 helyes válasz. Mit rontottunk el? Csak azt rontottuk el, hogy milyen trükköt alkalmaznak néha a padló burkolata a legdrágább részeknél. Ott az a jó válasz, hogy kisebb csempéket köszi. Használnak, hogy a kocsi gyorsabban kattogjon, és a vásárló lassítson. Zseni vagy, ez a te válaszod volt.
6: Ennyi, ilyen pitián erőt csak te tudsz gondolkodni.
7: Gyerekek, nem, az alkoholos pultnál én vagyok otthon.
4: Sokat hallott a kattogni a kocsi kerék.
6: Megint csapányos ez a szar, várj, csak
7: menjünk csak lassabban.
4: Menjünk csak lassabban. Na, csak az a borocskát hoztak, hogy fröccsöcskét ide Ferikinek a kosarába.
6: Ideg állapotba kerültem, mi ott konyak?
4: Tehát akkor ő azt mondja, hogy hallod a kocsi kattogását, és ezért lassítasz, és ezért drágább bort és viszkit veszel. Hát azt a mindenit neki, de be vagyunk
6: de
4: itten aztán
6: marketingelve. Az előbb kitaláltunk, hogy lehet, hogy az van, hogy idegesítővé válik a környezet, és azért könnyebben nyúlsz a pia után.
4: Legalább tudjuk a válaszokat, de ugyanúgy meg vagyunk vezetve, úgyhogy teljesen mindegy.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hőségben könnyebben keletkeznek szabadtéri tüzek, gumiborítást kap a Fonyódi Általános Iskola sportpályája, a napos időben ma akár 40 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szabadtéri tüzek adtak munkát a tűzoltóknak az elmúlt napokban, csak vasárnap 5 helyszínen kellett emiatt kivonulniuk. Szepetneken száraz fű égett az út mellett, mint egy 50 négyzetméteren, Nagykanizsán a vasúti sínek mellett égett a növényzet, Zalabéren szemét kapott lángra egy hulladéklerakóban, a legnagyobb tűzeset pedig Kallóst környékén volt, ahol egy erdőre is átterjedtek a lángok, olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. A tűzoltók ezért újra felhívták a figyelmünket arra, hogy Zalában tűzgyújtási tilalomban érvényben, vagyis arra kérnek minket, hogy még a kijelölt tűzrakó helyeken se rakjunk tüzet, égő cigarettacsikket pedig sehol ne dobjunk ki az autóból, mert könnyen lángokat okozhat. A saját kertünkben grillezhetünk és bográcsozhatunk, de a forró napokon ne égessünk semmit. Megújul a sportpálya Fonyódon, a Palonai Magyar Bálint Általános Iskolában, ezt jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában a város polgármestere. Erdei Barnabás azt mondta, hogy a korábbi bitumenes pályát korszerűsítik ezekben a hetekben, az egész pálya rekordtámborítást kap, így a gyerekek sokkal kevesebb sérülést szerezhetnek majd sportolás közben. A városvezető szerint egy évben nagyjából 1000 órát töltenek a fiatalok a pályán, így fontos, hogy modern és biztonságos körülmények között mozogjanak. A munkálatok a tervek szerint befejeződnek a szeptemberi iskola kezdésre. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalmi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónak elmondta, hogy a csecsemőknek fél éves koráig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és a szellemi fejlődésben is szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szokni korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élő sejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Extrém hőségre számíthatunk a következő napokban. Ma estig sokat süt a nap és frissítő záporok nem lesznek térségünkben, ráadásul 38-40 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 18-20 fok várható. Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás, addig száraz meleg időben bízhatunk, és minden nap 38-40 fokot mérhetünk. Vigyáznunk kell magunkra a forró napokon, öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, ne legyünk a tűző napon a déli órákban, és óvjuk a bőrünket az UV-sugaraktól.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Novellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor esztike, Mati, mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet, íztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csináld.
6: Tömnöd kell, úgyis igen. Ja.
5: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk? Tehát
6: egymás után.
5: Tehát, hogy
6: ne csinál.
5: Eskü, hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, okay, hiszen mit csinál a izé, a bót tulajdonos hátra dől, hogy mindent levezult. Rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa. És akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
7: A kifárasztásra mennek.
6: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet.
5: Megyünk egyet.
6: Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem vagy, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. oda járnak hozzá zabálni.
5: De egyébként nem
6: elmondom
5: baj.
6: Neked.
5: De baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
6: jó, a kaja, az hozzád járnak
5: lehet, enni. Ez lehet.
6: És nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híre megy, hogy nagyon jó tettünk.
5: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a 6. kerületet, vagy 5., 11., tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
7: És már ismeritek az egész tábort.
6: Várjál, de
7: visszajárnak.
6: Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
7: Felmutatja
5: az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
6: Mennyi idő alatt csinálok én egy navos igazolványt? Tehát ti utána jártok annak egyébként?
5: Nem, mit jársz utána?
7: Hát ez egy...
5: Előveszel.
6: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Hát ez hányan járhatnak oda?
7: De attól még kifizeti.
6: Oké, hogy... Igen, mondjuk a hamis navos igazolványal neki nem éri meg, meg ki kell fizetnie.
7: Egy időben nálunk, egy időben, egy bő egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
6: Hozzá. És piáztak.
7: Piáztak, ettek, ittek, ezt, azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha ha elviszed, és más, hogyha igen. ott fogyasztod, és akkor ezt csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
6: Ja, ez
7: és
6: mekkora akkor egy rohadékság, az... és akkor az elviteresen más áfa igen, van, mert igen, azt nem ott tette igen, meg, nem ülte le, igen. elvitte, csak dobozba kérte.
7: Igen. Voltak ilyen igazi kegyáskodások.
6: De ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
5: jó, már most mondom.
6: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabán.
7: Mondom, értem
5: én. De jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
7: Ott nagyot kaszáltok.
5: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12:30-ra jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják a
6: hiszet. Igen, ne foglaljanak már
5: pluszasztal. Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
6: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnéznek egy éttermet.
7: Egészségetekre sem.
6: Egészségetekre. Örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsül is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizzetek mást, kettő legalább akkor előrizetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
7: Egy kicsit
6: tehát,
7: mi is.
6: Ingyen élés, ne továbbja.
7: Mi is magunkénak érezzük azt a vadas.
6: Biztos nagyon finom volt a túrógombóz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Tehát
5: igen,
6: ezt mi finanszírozzuk.
5: Visszatérítés akkor. Érted?
7: Hát igen.
6: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
7: A te pénzedet a Ferinél költ.
6: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Ferinél, de már leellenőrizzük, ne, és ad számlát, nem baj, jó a kaja.
7: De végigettük már az étlapot is.
6: De jó, a ortopádi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
5: Érted, de majd mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfelejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsival ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor ahogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott a izé.
7: Az igazolványom.
6: Az öreg profi, az öreg Al Capone, mennyire profi.
7: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ruhában sétálnak.
6: Mennyire profi.
5: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te nagy külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
7: Gyanús mondta, hogy azzal kezdte erőtegészséget.
6: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzád járnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
7: Nincs
6: tehát, hogy a legjobb.
7: Nincs az a pénz, amiért elmennék navosnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
5: Végzi
7: egyébként.
5: A munkáját.
7: Végzi a munkáját, na, értem.
6: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of azt le is adhatnánk tényleg.
5: Emlékszel,
6: a csaj ő vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhest játszott, nőgyógyászati szülésre ment, esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyan helyre, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simá hozzájárnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
5: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizzünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten 2-szer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod-e a papírt, vagy nem adod a papírt.
7: foltozzák a költségvetéseket.
5: Jó, de a taxisból is van egy csomó.
6: Aha. Igen.
5: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
6: Igen. Nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, hogy azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen
5: hát,
6: a zenekar...
5: Műesküvőt csináltak, arra emlékszel?
6: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotóst hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Feri nélkül ajánlál, mint egy főzelékfalóban.
5: Hát jó az
7: nem
5: is.
7: Rossz az, gyerekek. Hallok.
6: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Feri.
5: Gyertek.
6: Látod, még annak sem tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a kaja.
5: Nem örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül, egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
6: Legyen egy körémér. Az ellenőrzeti étteremek listája, igen. Két napja beállt, boxedzésre a NAV-os a végén felfedte magát, írja Viktor.
7: Ne őríts! Nagyon
5: lenyomta
7: jó.
5: Az egyórás edzést?
6: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát, na. Szóval, hogy... Ja. Nyilván mennyi, 5000 odaadod, az kész. Tehát ki ad erről számlát?
7: És egyébként a NAV-osok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
6: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet, 1:30-kor mekkora rázza ezt a Ferinél kajára.
7: Utána
6: és elmegy még egy magánurológiát, megcsinált egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán maguknak osztják
7: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete
6: igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a NAV-os bennmaradt, amíg a nőt hátulról megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz, vagy én? Jó, hajolj,
5: te kezdte.
6: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostatamasszást. És kiderült, hogy NAV-osok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbél tükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á?
7: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is, nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondtam, hogy
6: nem buktattál elég most irány az urológia. Csinálj egy NAV-os menüt. Jó ötlet. Tisztelt NAV-osok, Mákos Guba.
7: Napi ajánlatunk,
6: csak egy 15 NAV-osok. Gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon Mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos Guba, lebencsleves. NAV-os igazolvány.
7: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne, hogy ne terjedjenek.
6: Volt NAV-os, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek Ica, csak azért...
7: Szeretlek NAV.
6: Szeretlek, I love you NAV, csak azért felrakta.
5: A csaj mesélte a mesztelen jogát is.
6: A mesztelen jogára is elmentek.
5: Volt.
6: Figyelj, ezek pitbullok. Ezek elvetemültek, ezek mindenhova elmennek.
7: De ez születni kell. Tehát, hogy van,
6: igen, ehhez ezért kicsit rohadéknak kell lenni.
7: Ehhez kell egy lelkület.
6: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, véres szájú volt.
7: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
6: Igen. Tényleg a NAV-os tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
5: Navi?
7: Na, jó.
6: Tomi írta nekünk, Navi ajánlat.
5: Ú, de jó vagy.
6: NAV-os igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
5: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
6: gulyás. Egyébként az jó, igen. NAV menü, igen. Navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a NAV-nál dolgozni, nem?
5: Igen,
6: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve fizeti, mi fizetjük.
5: Igen.
6: Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
8: Vége ne bukta legyen.
6: Ja, és a vége tényleg, a vége. Igen, lekváros bukta. Pici úrka, kis halászné. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
7: Navraforgó olajban.
6: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy így.
7: Navancslé.
6: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
5: Igen,
6: fizetnek. Fizet. Igen, fizet. Igen.
5: Ja.
7: Nyugtával dicsért a navot.
6: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára, a navi palacsintázóját, az nagyon rossz. Azt a mindenségét neki. Rossz lágyokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek a rossz lányokhoz is, igen.
5: Nekik van nyugtájuk?
7: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
5: De hogy, az hogy jelented be?
7: Úgy, hogy van egy ilyen...
5: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
7: De nem, de valamilyen...
5: Szolgáltatás
7: címszó alatt lehet elvileg.
6: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
5: Kifújtuk az orrát.
6: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál, kiperi, az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
7: És eztek egy kis rablóhúst.
6: De jó, hamis gulyás rablóhús.
5: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
7: Egy jó navokádó saláta.
6: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
5: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
7: Kijön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
6: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús, számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
5: Igen, ha jöttök, bátran.
6: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, nem ám itt csóroskodunk.
5: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
6: Menüznek. Csak. Mit csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
5: Na, azaz.
6: Megérted. Kacsát rozért.
7: A legdrágább pesgőből rendeljetek
6: be. Akkor már csapjanak oda.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jön

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada, streamelt most csak a Sky Showtime-on.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is, a 30 éves Penny-ben, pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioszti kékrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
11: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni?
12: Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz új építésű living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
13: Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámmedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
14: annagora.com. Végvári napok. Középkori fesztivál hétvége Sümegen. Augusztus 8 és 9-én újra életre kell a lovakkor. Kassai Lajos világhírű lovas íjász bemutatójával, a sümegi vár tüzérségi ostromával, látványos lovagi tornákkal, mongol lovas kaszkadőrsóval és olasz zászlóforgatókkal. Jegyek már kaphatók a jegy.hu. www.hotelkapitány.hu.
15: A Balaton nyáron mindig jó választás, és a közelben vár egy város, ahol új élményekkel folytatódik a nap. Barangoljatok a megújult Várnegyed hangulatos utcáján, fedezzétek fel a Kód Digitális Élményközpont különleges világát, pihenjetek meg egy árnyas teraszon, majd kapcsolódjatok ki Veszprém nyári koncertjein és fesztiváljain. Veszprém, ahol a nyár új élményekkel vár. További inspiráció veszprém.info.hu.
16: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
17: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
18: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: lekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper hétvégét! Györke Attila a stúdióban. Hát kimondani is durva, de augusztus első hétvégéjében vagyunk. Egy hónap van már csak a nyárból, úgyhogy adjunk bele apait, anyait. Mi a Rádió Egy adjuk hozzá szuper jó zenéket, mutatom a heti sereghajtókat. Ugye 50. helyen játszottam Teddy Swims-től a The Door-t, 49. ugyancsak tőle a Lose Control. Negyvennyolcadik, Joe Corito Galantis-tól, a Stay a Little Longer. 47. lett David Guetta-tól és a YNR Public-tól az I Don't Wanna Wait. 46. Blondie-s és a Never Walk Alone.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
0: Rádió egy.
1: Rádió egy top 50. A 30

0: elsőként a Rádió 1-en.
1: A Golden Summer Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári himnusz arról az érzésről, amikor egyetlen nyár örök emlékké válik. A napsütés, a szabadság, a szerelem, a barátok együtt adják ugye azt az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer, 40-ből lett 32-dik a Top 50-ben.
2: Hey Hungary, it's Loi.
3: And David Quintus.
2: And this is our new single,
3: Golden Summer.

az európai, az amerikai és az angol slágert is legnagyobb egyetlen műsorban minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 31.

0: Jokeri Be Alright, 28. Lady Gaga, Dead Dance, 27.
1: Rádió egy top 50, a 26.
0: A Hug Yourself, Cam

0: Ferrari, you got Sonic, és az It Feels So Good. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 folytatásában a 23. helyen Kashmir érkezik, és a Wild Ride.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek egy

0: Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. A 23.

0: tovább.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A Drakulát hozom most, a Tame Impala dalát, amit február környékén kapott fel a TikTok és a YouTube. A pszichedelikus rockot játszó egyszemélyes produkció, a Tame Impala és az énekesnő Jenny óriási sikert könyvelhettek el vele, de csak pár napja volt, hogy először adták elő együtt, élőben, Bostonban, Tame Impala koncerten. A TikTokon egyébként már közel 1,5 millió videó készült ezzel a zenével, még Dua Lipának is van videója vele. Tame Impala, Jenny, Boys Noize és a Drakulát.

0: Itt a Rádió 1. Ez a Top 50. Lady Gaga-t és az Abrakadabrát a 20. helyen a Fastboy követi. Good Life.
1: Rádió 1 Top 50. A 19.
0: Save Me Tonight, David Guettával és azzal a Jennifer Lopezzel folytatom, aki azzal kábítja most az újságírókat, hogy ő egy pasiban nem azt nézi, hogy mennyire gazdag. Nincs szüksége a férfi vagyonára. Számára az a lényeg, hogy a férfi figyelmes legyen. Szóval nem egy óra, nem egy autó, nem a magánrepülőt csábítja el J-Lo-t, hanem az, hogy az úriember reggel beágyazzon, elmosogasson helyette, ha fáradt. Neki ez a szexi. Jó, hát J-Lo esetében ezt akkor inkább most engedjük is el. Ő tündököljön a színpadon, és énekeljen inkább nekünk ilyen szuper dalokat, mint ez. Szép

Cyril Remixben a 17. pozíción. 16. Ray, akit újabb díjátadóra jelöltek pár napja Angliában, Mercury díjra, ami bár zenei elismerés nincs köze Freddie Mercury munkásságához. Egy régi angol telekommunikációs vállalat, a Mercury Communications hozta létre. Ők voltak az első szponzor, és az eredeti névadó neve végül is aztán megmaradt. Gyakran a Grammy brit megfelelőjeként hivatkoznak rá. A cél pedig nem a legnagyobb slágerek, vagy a legtöbbet eladott album és előadó díjazása, hanem itt a zenei teljesítményt ismerik el, a kreativitást, az innovációt, és bármilyen műfaj képviselője nyerhet. Pop, rock, hip-hop, elektronikus zene, de akár jazz előadó is. Ray-t egyébként a legutóbb megjelent albumával jelölték, és október 22-én lesz majd az eredményhirdetés. Where is my husband? A 16. a Top 50-ben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Szemfeldnek, Rehabnek és annak a Switch Disco-nak köszönhető, akik imádják ötvözni a nosztalgiát a modern hangzással. A két srác, Dan és Nikos, azt nyilatkozta egyszer, hogy a céljuk olyan zenét csinálni, amit mindenki ismer, de úgy, ahogy még soha nem hallották. Ez egyébként a korábbi mashupjaikra is igaz, és az ilyen saját dalaikra is. Ez egy dance remake, egy korábbi sikerből, This is the Life, Amy McDonald-tól. Nagyon jól sikerült. Ez a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Hemfeld.
2: Hey, guys, we are Switch Disco, and you're listening to Radio 1 Hungary.
3: Why your body just can't take it?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 12.

Olé. Alex Kenji amúgy nem csak DJ, hanem sikeres üzletember is, társ alapítója két zenei kiadónak is, amelyek több százezer digitális zenei eladást produkáltak. Ezt a saját dalát is önmaga adta ki. Alex Kenji következik, Bambolé. A múlt héten a 12. volt, most a 9. a Top 50-ben.

megy, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, most is egy olyan dal, amit ha nyaraltunk, már biztosan hallottunk tengerparti bárokban, szállodákban, szórakozó helyeken, de akár a Balatonon, a Gofrisnál, vagy a Vízibicó kölcsönzőnél is. New Religion, az a Bebe Rexha következik, aki konkrétan majdnem otthagyta a zeneipart, mert évekig csak másoknak írhatott slágereket, ő maga alig kapott lehetőséget előadóként, de szerencsére ez mára már nincs így, és ez a zene nagyot megy tőle. 6. a Rádió Egy Top 50-ben.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezek Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei 2026-31. Hetén, augusztus első hétvégén az óriási kánikulában ezeket a dalokat nagyon szerettük hallgatni a héten az országban. 10. Loi és Get Lucky! Kilencedik lett Alex Kenji-től a Bambolé. Taylor Swift, Opalite a 8.

Like Mine, negyedik. A múlt heti első bronzérmes, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, második.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Balaton nyáron mindig jó választás, és a közelben vár egy város, ahol új élményekkel folytatódik a nap. Barangoljatok a megújult Várnegyed hangulatos utcáján, fedezzétek fel a Kód Digitális Élményközpont különleges világát, pihenjetek meg egy árnyas teraszon, majd kapcsolódjatok ki Veszprém nyári koncertjein és fesztiváljain. Veszprém, ahol a nyár új élményekkel vár. További inspiráció veszpréminfo.hu.
4: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló friss marinált sertéskaraj 25% kedvezménnyel csak 1499 forint. Mindig Aldi.
5: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
6: Ismét B-Massive Horizon élmény a Festetics Kastély parkjában augusztus 1-én. Ha arra vágysz, hogy ne csak a helyszín, hanem a kiszolgálás is különleges legyen, válts exkluzív VIP Secret Garden jegyet, így welcome drink, tárlatvezetés, snackbar és szeparáti talpút vár rád. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a jegymester.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai.

Bőmsimo slágerek. Bőmsimo slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Clean Bandit, Sean Paul és Emery közös a Rakabája Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között. Hello mindenkinek, üdvözlet a stúdióból, a mikrofonnál délután 2-ig ma is Bőszér András. Hozom a kedvenceket a folytatásban is változatosan, úgyhogy együtt hűsölhetünk ebben a forróságban, ami a következő napokban csak fokozódni fog, és kitart a jövő hét közepéig, akkor jöhet majd egy kis enyhülés, úgyhogy én szuper időtöltést, jó vakációzást kívánok, és persze még egyszer kitartást, főleg azoknak, akik ma is dolgoznak. Itt vannak a kedvencek változatosan. Most Tóth Abigail és Accent közöse, a Sugar Daddy, a Rádió 1 nyugat-balatoni frekvenciáin, Keszhelyén és környékén a 99.4-en, Fonyódon és környékén pedig a 101.3

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A dátum augusztus 1-e, a mai napon külön késcsók a boglárkáknak, hiszen ők ünnepelnek névnapot. Ne felejtsék el felköszönteni, ha van ilyen nevű ismerős, vagy valakit így hívnak a rokonságban. A nevük a boglárka virágnévből ered, és egy újabb keletű magyar név. A jelentése fényveretes, égköves, gyöngyös, zománcos, illetve maga a virág. Én boldog névnapot és jó ünnepést kívánok Lady Gagával, de a névnaposok mellett az évfordulósoknak és az augusztus 1-i születésnaposoknak is a The Dead Dance-t küldöm DJ Dark Remix-ében. Itt a

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Sam Feltel folytatom, aki szerint a Heart Like Mine egy különleges mérföldkő a pályafutásában. Azt is elárulta, hogy a dal 138 BPM-es tempója jóval pörgősebb, mint amit korábban megszokhattunk tőle. Emiatt úgy érzi, hogy ez az egyik legmerészebb és legenergikusabb felvétele. Egy kis fesztivál hangulat most a kedvencek között itt a Rádió 1-en.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és jön mindjárt Ed Sheeran, aki egyszer csak előkapott egy szót, amit Perzsa dalokból ismert meg, Ázizám, vagyis kedvesem. Ezzel indulunk tovább mindjárt itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ismét B-Massive Horizon élmény a Festetics Kastély parkjában augusztus 1-én.
3: Ha arra vágysz, hogy ne csak a helyszín, hanem a kiszolgálás is különleges legyen,
2: válts exkluzív VIP Secret Garden jegyet,
3: így welcome drink,
2: tárlatvezetés,
3: snackbar
2: és szeparát italpult vár rád.
3: Jegyek a helyszínen vagy elővételben a jegymester.hu-n.
4: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni? Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választ az újépítésű Living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
5: Végvári napok. Középkori fesztivál hétvége sümegen. Augusztus 8 és 9-én újra életre kel a lovakkor. Kassai Lajos világhírű lovas íjász bemutatójával, a sümegi vár tüzérségi ostromával, látványos lovagi tornákkal, mongol lovas kaszkadőrsóval és olasz zászlóforgatókkal. Jegyek már kaphatók a jegy.hu. www.hotelkapitány.hu.
6: A Balaton nyáron mindig jó választás, és a közelben vár egy város, ahol új élményekkel folytatódik a nap. Barangoljatok a megújult Várnegyed hangulatos utcáján, fedezzétek fel a Kód Digitális Élményközpont különleges világát, pihenjetek meg egy árnyas teraszon, majd kapcsolódjatok ki Veszprém nyári koncertjein és fesztiváljain. Veszprém, ahol a nyár új élményekkel vár. További inspiráció veszpréminfo.hu.
7: Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszásztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámmedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
4: annagóra.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
8: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Bőszén Andrással. Csak igazi, ma is láger megy. 99.4 és 101.3.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közben egy kis programtip, hiszen 34. alkalommal rendezik meg a Zalai Borcégér keszthelyi borünnepet a hétvégén. A szervezők a zalai termelők borainak népszerűsítését tekintik legfőbb céljuknak. A ma esti programok 7 órától színpadon a Borban az igazság, Hertelendi Attilával, Debrei Zsuzsannával és Foki Veronika színművészekkel. 8-kor érkezik a Bon Jovi Forever, utána pedig a Forever Clubban lehet bulizni, majd érkezik a Helios zenekar, tehát ma este a Zalai Borcégér keszthelyi bor ünnepel.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió

0: Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és még mindig látható a Balaton Színház Simeldi termében Keszthelyen Bajzikné Panni festőművész Fesztelen festmények című kiállítása. A tárlaton 73 olajfestmény várja a látogatókat, amelyek az alkotó sajátos színes látásmódját mutatják be. A kiállítás augusztus 6-áig látható, így még van egy kis időnk, hogy rászálljunk egy kellemes délutánt. Aki szereti a festészetet, vagy egyszerűen csak kikapcsolódna egy órára a nyári pörgésből, ez egy remek választás lehet.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük a Bones, Dan Reynolds csapatával, az Imagine Dragons-szal kívánok mindenkinek további kellemes délutánt. Csak Bőszín Andris búcsúzkodik, az igazi mai slágerek természetesen maradnak, mi pedig majd holnap is találkozhatunk déltől, ugyanezen a frekvencián. Hey,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat.
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

szerzemény, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Hát ez bizony egy Ed Sheeran szerzemény, a társszerzők között ott van, mert pedig ha ott van Ed Sheeran neve, mint társszerző, az magyarul annyit tesz, hogy ő írta a dalt. Őt hozom most, és Siri remixében a Camerát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: paradise with you.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, ezt te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Zita írt egy üzenetet. Szia Márti, anyának nagyon gratulálunk, mert életében először átúszta Balatont. Superwoman az anyukád Zita. Ugye ma volt a Balaton átúszás második halasztás után. A legmagasabb harmadfokú hőségriadóban úsztak a résztvevők. 1190 hazai településről és 60 országból neveztek a sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves. Az nem semmi. Martin Gerig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek közt olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósít, Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is Main Radio Show, a Stars, Diszkósít és Cookies, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt hozom most.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan a holland superstar DJ, az ötszörös világ első Martin Garrix, akinek a héten debütált a Vadi új dala YouTube-val, elképesztő. Egyébként az új dalt a Tomorrowland-en be is mutatták, mind a két hétvégén fellépett a Star DJ. Na és hogy mit hozok tőle hamarosan?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Kings and Queens az imént Eva Max-től, és pop királyokat, királynőket hozok még ebben az órában, Dua Lipa, Lady Gaga, Bibi Rexa, és még sokan mások, menő mixek is lesznek még ma, Before Party Show Cookie-val két órán át, ugye ez már a Summer Edition, 120 percen keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben, 8-tól diszkós hit, este 9-kor startol a World is My Radio Show, most pedig Samfeld barátunk zenél.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egyik nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti és Breaking, hogyha Budapesten sétálunk, szabad szemmel lehet látni a Duna alján maradt Ferenc József híd romjait. Ez most egy friss hír, annyira alacsonyan van a folyó, egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel, hogyha a Szabadsághídon a Szent Gellért tér felől sétálunk be, és az első pillérnél lenézünk, akkor látható az 1945. januárjában felrobbantott Ferenc József híd roncsa, hát ott van a történelem most a szemünk előtt.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Hey,

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és az előbb mondta, hogy mennyire alacsonyan van a Duna, mi mindent lehet most már látni a folyó meder alján. Az elmúlt egy hétben gyapjas mamut örlőfogat találtak a Tiszában, rinocérosz csigolya csontokat, 13 éve ellopott Opelt a Dunából, tegnap a Margit szigeten mágnes horgászat közben két rozsdás marok lőfegyvert, úgyhogy nagyon durva dolgok kerülnek most elő. Hozom Lady Gagát.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nyár legforróbb, legperzselőbb napjaiban is. Alex Kenji például, és az a bámbolé, amit először a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban, most is rendszeresen játsszák. Például délután a Live Mixben, Kuki is fogja szerintem ma délután 5 és 7 óra között mixel majd a francia Muki, 8 órától diszkósít, 9 órakor pedig startol a World Is My Radio Show. Ja, és Rádió 1-es DJ-kkel

1, csak igazi mai slágermegy. Hamarosan például az USA-ban turnézó szupersztár Ed Sheeran, aki a napokban kifejtette, hogy ami az USA-ban alkoholizmus, az a briteknél ivási kultúra. Ők ezt így hívják, a culture kifejezést használta, és hát ezt az elmúlt hónapok után összegezte. Ahogy ő fogalmazott, Nagy-Britanniában néhány korsó sör munka után társadalmilag teljesen oké, elfogadott, a nagyobb pénteki buli pedig simán jelenthet 6 korsó sört és egy üveg bort. Per fő. Dolgoztam Londonban, a Soho-ban, és ezt abszolút meg tudom erősíteni. Hát attól még, hogy valami társadalmilag elfogadott, az nem jelenti azt, hogy egészséges is. Ed Sheeran érkezik nem sokára.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
5: Nyáron a Balaton és Veszprém együtt kínál igazán felejthetetlen élményeket. Egy séta a történelmi várnegyedben, egy különleges élmény a Kód digitális élményközpontban, egy koncert a csillagos ég alatt, egy fesztivál, amely összehozza az embereket, és a közös pillanatok, amelyekre még sokáig emlékeztek. Veszprém. Élmények, amelyek visszahívnak. Részletek veszpréminfo.hu.
6: Utazz velünk a középkorba sümegen! Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovaskaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkor.

0: Családod, merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden, annagóra.com.
1: Figyelem, kisfutóbajnokok! Nevezzetek, fussatok és szerezzetek szuperélményeket a Keszthelyi Kilométerek Ódor Klíma gyermekfutamain. Fuss velünk, gyűjtsd be az érmet, majd a célba érkezés után kezdődik a fergeteges hangulat. Az Ódor Klíma csapata Brand New koncerttel vár minden nevezőt. www.keszthelyikilometerek.hu.
2: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
3: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
4: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
3: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a mikrofonnál Kismárti. Rádió 1, és ha valaki úgy érzi, hogy a mai nap során valami bosszantó dolog történt vele, minden relatív. Itt van például szegény Laci. Laci, veled mi történt ma? Hello, így
1: nem gondolnak van? Nyaralni vagyunk, és sajnos mi egy picit forró jártunk, úgyhogy nem valami jó élményben volt részünk a mai nappal.
0: Amikor egy lóba léptél, vagy mi történt?
1: Az utazási urad a csődbe ment, akivel utaztunk.
0: Menet közben, miközben nyaraltatok?
1: Igen.
0: Ilyen van?
1: Igen.
0: Ó, te jaj.
1: Hát előfordul, igen, sajnos.
0: És akkor mindenki oldja meg a hazautat, vagy mi van ilyenkor?
1: Hát felajánlották a buszos utazást, de mi ezt nem fogadtuk el, úgyhogy mi más úton, módon, tehát maradtunk a repülős utazással inkább.
0: Laci, vigasztaljon a tudat, hogy erre a nyaralásra fogsz emlékezni. Nem arra, ahol minden rendben volt, harmonikus, pihentél, szürcsölted a koktélodat, hanem ahol valami elromlott. Erre 40 év múlva is emlékezni fogsz. Jó esélye.
1: Hát, reméljük, hogy inkább nem.
0: Balesetmentes hazajutás nektek, és köszi, hogy még így is. Ezekben a pillanatokban is a Rádió 1 szól ott. Hol? Bulgária?
1: Bulgária, igen.
0: Na, akkor jó hazautat nektek.
1: Szia! Köszönjük, éppen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Purple Disco Machine a folytatásban, akinek a nevét két dolog inspirálta, az egyik a Miami Sound Machine, a másik pedig Prince Purple Rain korszaka. Hát utóbbi tényleg hihetetlen nyomot hagyott maga után, 40 évvel később is, sőt, több mint 40 évvel később. Most például egy Broadway musical készül belőle, és a Variety beszámolója szerint a musical adaptáció 2027-ben debütál majd, New Yorkban fogják bemutatni. Nem sokat tudunk még a szereplőgárdáról, azt viszont biztos, hogy egy Tony díjra jelölt rendező rendezésében készül majd el a darab. Purple Disco Machine, őt hozom most a folytatásban.
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: keep it subliminal. Show me what you want.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy évvel született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: reggelre csak igazi mai sláger megy. Hétvégén is. Csörgünk, felveszem. Rádió 1, tessék.
1: Krisztina vagyok, szia Márti.
0: Szia Krisztina, hello.
1: Kérdeztétek az előbb, hogy milyen bosszantó dolog történt. Hú, nagyon bosszantó dolog történt. Mi itt lakunk Ongán, Miskolctól 5 kilométerre. Kint napoztam, és arra lett a figyelmet, hogy valaki éget valamit. Arra gondoltam, hogy szükséreznek. Levegyek a kert végébe, íg az egész bokor erdő mindenség.
0: Te jó ég.
1: A hátunk mögött, a kertünk végében azt felgyújtották a szemetet.
0: Jézusom, ebben az időben.
1: És képzeld el, hogy átterjedt már a kertünkbe, és már majdnem a lakóházunkra is. Kijöttek a tűzoltók időbe, és a szomszédok, ugye az összes szomszéd, aki él és mozgott, az mindenki volt a kertünkbe is, és segített.
0: Hát még a hideg is kirázott. Hál' Istennek, hogy ott voltatok ennyien, és igazából így közös erővel megfékeztétek a tüzet. Pillanatokon belül megvan a baj. Hát a nyugodtságra most egy Megan Thee Stallion dalt küldök neked, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönöm mindenkinek, akinek segített minket.
0: Reméljük, hogy hallották ők is az üzenetet. Igyál meg egy citromos limonádét, vagy inkább valami erősebbet.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Köszönöm, szia.
0: Hát ezt még hallgatni is horrorisztikus. Nem gondoltam, hogy ezt tényleg el kell még mondani, de tűzgyújtási tilalom van június 25-e óta egyébként Magyarország teljes területén. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. És ezt most nagyon-nagyon komolyan be kell tartani. Megan Thee Stallion, Dua Lipa a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió S, csak igazi mai sláger, megy és a gyors közlekedési info M7-es, Körösegyi Völgyhíd Budapest felé, a 121-es kilométernél 2 kilométer torlódás egy műszakhibás jármű miatt. Kuki jön a Before Party Show-val, Summer Edition, vagyis 2 órán át szólnak mixben az igazi mai slágerek. Én Kismerti voltam, és holnap is jövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Végvári napok, középkori fesztivál hétvége Sümegen. Augusztus 8 és 9-én újra életre kel a lovakkor. Kassai Lajos világhírű lovas íjász bemutatójával, a sümegi vár tüzérségi ostromával, látványos lovagi tornákkal, mongol lovas kaszkadőrsóval és olasz zászlóforgatókkal. Jegyek már kaphatók a jegy.hu, www.hotelkapitány.hu.
7: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni? Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz újépítésű Living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
8: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
9: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló friss marinált sertéskaraj 25% kedvezménnyel csak 1499 forint. Mindig Aldi.
10: Ismét B-Massive Horizon élmény a Festetics Kastély parkjában augusztus 1-én. Ha arra vágysz, hogy ne csak a helyszín, hanem a kiszolgálás is különleges legyen, válts exkluzív VIP Secret Garden jegyet, így welcome drink, tárlatvezetés, snack bar és szeparát italpult vár rád. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a jegymester.hu-n.
11: Nyáron a Balaton és Veszprém együtt kínál igazán felejthetetlen élményeket. Egy séta a történelmi várnegyedben, egy különleges élmény a Kód digitális élményközpontban, egy koncert a csillagos ég alatt, egy fesztivál, amely összehozza az embereket, és a közös pillanatok, amelyekre még sokáig

0: Top 50.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez itt a Rádió 1, csak igazi, ma is legyen, ő volt Blondish, és Never Walk Alone, Oh Yes My Friend. Mehetünk tovább, érkezik egy újdonság, pedig ez egy régi zene. Hogy lehet ez, kukikám? Elmondom, az a divat, hogy sokan feldolgoznak a régi slágerek. Volt valamikor egy isteni szám, ez volt a szám címe, hogy Insomnia. Fét lesz, de imádtam. És 2026-ban úgy döntött Bibi Rexha, hogy feldolgozza, és ad egy új szám címe, azaz New Religion. Hát el kell mondjam, elég jó sikerült, hölgyeim és uraim. Szóval fogjatok sok szeretettel Bibi Rexha, Fét lesz, New Religion, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is legyen megy.

Sokan kérdezik, ki az énekesnő? Elmondom, Alexia. Henny, úgy hívják a hölgy, hogy Alexia. Jó hangja van, az biztos. Alepkukikám, nem kell dulmálni. Csak zenéj! Ha-ha.

DJ Revansouish, Fischer, Rada Schul, egy pár hét ezelőtt a Tomorrowland-ben a kisgyerek ott volt vele, és ott volt a keverőpultnál Fischer mellett. Olyan

samcime Rain. Ok? Ok. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? És van egy jó hírem, 13 percig nem beszélek. Ez jó nektek? Hát, ahogy mondtam, jöjjön Fischer. Rain, itt a

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Folytatódik a buli, Rádió Jena, Olcsó Kége, Zima is Lágyán. Megye szerintem mindenki megszokta, de még egyszer hangsúlyozom, hogy minden délután 5 és 7 között mixelünk nektek az igazi Zima is Lágyereket. Velem is, szóval, hölgyeim és uraim, 15 óra múlt egy pár másodperccel, és egészen 19 óraig egy nagyot mixelek, és ahogy mondtam egy pár másodperc ezelőtt, érkezik az isteni Mazzaszari és Hüzsel Elégüt, a szám címe It Feels So Good. A zenem szával elfelejtén, hogy ott van Sonic is benne. Sonic a zenekesnő csak szólok, jó? Na még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper keremes szórakozást, jó rádiózást, jó kikapcsolódást, és esetleg dolgoztok, kitartást kívánok nektek, én veletek vagyok, jó? Állj a kukikám, indíts be, buli, itt a Rádió Egyen, most!

topic alle gut, Your Love, oh yes. Megyünk tovább, és érkezik egy úriember, aki nemrég volt velünk a Budapest Parkban egy évvel ezelőtt, igen. Gál

0: arms, knees and toes. Topuljól mondtam?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
3: annagora.com.
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
5: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
6: Figyelem, kis futóbajnokok!
7: Nevezzetek, fussatok és szerezzetek szuperélményeket a Keszthelyi Kilométerek Ódor Klíma gyermekfutamain. Fuss velünk, gyűjtsd be az érmet, majd a célba érkezés után kezdődik a fergeteges hangulat. Az Ódor Klíma csapata Brand New koncerttel vár minden nevezőt.
6: www.keszthelyikilometerek.hu.
8: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni? Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz újépítésű living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
9: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy csepp játék bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
10: A Balaton nyáron mindig jó választás, és a közelben vár egy város, ahol új élményekkel folytatódik a nap. Barangoljatok a megújult Várnegyed hangulatos utcáján, fedezzétek fel a Kód Digitális Élményközpont különleges világát, pihenjetek meg egy árnyas teraszon, majd kapcsolódjatok ki Veszprém nyári koncertjein és fesztiváljain. Veszprém, ahol a nyár új élményekkel vár. További inspiráció veszpréminfo.hu.

0: Ah oui, monta, met par, ma chope a cézelőt, folytatodik a Before Party Show Summer Edition, azaz 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket még szakítás nélkül. És ahogy mondta, érkezik Offenbach, és Head, Shoulders, Knees and Toes. Oké? 19 óraig bulizunk el nagyot, jó? És 19 óratől 20 óraig egy kívánság műsor, de nem tartunk még ott. Fél órán keresztül, ahogy mondtam, mixelek nektek az igazi mai slágereket. Itt a rádió helyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Jó szórakozást!
1: Hi, this is Offenbach.
2: Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

ami most következik, ezt nagyon szeretem. Music is the answer. Yes, my friend, your English is little bad. Ez a szám címe. És ki ez előadó? Kicsit furi, de itt szól. Jesus Fernandez, Carl B. és Andrea Monta.

Summer Editionnek, de hol a púlremixelek nektek az igazi mai slágereket, és ma este azért 20 óra tör érkezik diszkosi, de viszont 19-20 óraig élő kívánság műsor lehet kezdeni telefonálni a 0623 111 111

0: Minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Nyáron a Balaton és Veszprém együtt kínál igazán felejthetetlen élményeket. Egy séta a történelmi várnegyedben, egy különleges élmény a Kód digitális élményközpontban, egy koncert a csillagos ég alatt, egy fesztivál, amely összehozza az embereket, és a közös pillanatok, amelyekre még sokáig emlékeztek. Veszprém. Élmények, amelyek visszahívnak. Részletek veszpréminfo.hu.

Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Hát igen, 2 órás mix után, akkor is kívánság műsor itt nálunk. Lehet telefonálni a 0620-311-111-re, mint most kicsoda.
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Mi újság veled, drága Dávid?
2: Hát ma nagyon meleg volt, úgyhogy egész nap strandon voltunk. Közben meg ugye az elmúlt 2 órában téged hallgattunk, és megpróbáltam, hogy főívlak, és hát sikerül eljönni, és úgy látom, hogy sikerül.
1: Hát nagyon jól látod, mert adásban vagy élőben. Na!
2: Sőt, nem is látom, hallom.
1: Hát és igen, ez még a másik, sokkal jobb. Kettő kiértőtelem, Turn the Lights Off, ez egy DJ Duck remix, nagyon nagy zene, kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldeném mindenki, aki ma egész nap most random volt, és a nyakunkba ugrált, hogy legközelebb ilyet ne csináljanak, és hát a zenétől jobb kedvük lesz, és inkább mással foglalkozni.
1: Jó, van, oké, uram, akkor pihenjene nagyot, masszázs a nyakon, jó, egy jó kis masszázs, ez jó fog esni szerintem. Vigyázz magadra, és köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Örülök neki, hogy beszéltünk, és további szép estét.
1: Köszönöm, ciao, ciao, szia, szia. Érkezik Keto, Turn the Lights Off, itt a Rádió Egyen, ezt imádunk, kukikkel mindíts be.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: 19 óra múlt, 24 perc ellenök, fiúk, esetleg vacsoraztok. Jó étvágyat kívánok nektek, ha úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, és ha bármilyen közlekedés info lenne, nyugodtan lett, szólni nekem a 0620-311-111-re. Kívánság műsor folyik nálunk, most kihez van szerencsém, halló, halló?
2: Zsolthoz, szia.
1: Hello, Zsolt, mi újság, hogy vagy?
2: Minden oké.
1: Okay. Minden oké? Okay. Bírod azt a meleget? Bírod?
2: Hát nehezen, de muszáj.
1: Muszáj, igen. Hát kicsit kanikula van, sőt jövő hét szerda egerítőleg marad az a nagy-nagy kanikula, de szerintem télen sírni fogunk, mikor hideg lesz, nem?
2: Így van.
1: Hát igen. Na, figyelj, kértél tőlem Loy és David Puentes elégült a szám címe Golden Summer, azt kicsit nézel mondani. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: A barátaimnak meg, aki szereti.
1: Oké, okay. Rendben. Mi a program? Holnap vasárnap, pihi, vagy kirandulás, vagy szabadság?
2: Pihenés. Egy kis meló.
1: Ja, pihenés, egy kis meló, vasárnap is. Jó,
2: akkor
1: kitartás neked, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm én is, köszönöm.
1: Ciao. Érkezik akkor Loy, David Puentes elégült, még egyszer mondom a szám címe, Golden Summer, itt a Rádió Egyen, ez egy friss újdonság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor folyik nálunk egészen 20 óraig, bizonyíték következik a vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Halló, halló!
2: Szia, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, bírod ezt talán meleget?
2: Én nagyon szeretem a meleget, de most már azt mondom, hogy ez már lehet, hogy nekem is sok.
1: Van valami program, hogy mész a strandra, vagy hogy szoktál üteni magad?
2: Igen, strandolni szoktunk, amikor csak tehetjük.
1: Jó van, akkor holnap az lesz, nem? Vasárnap?
2: Igen, így van.
1: Oké, rendben. Na, mit kértél tőlem?
2: Én Sam Feldnek a legújabb számát szeretném kérni.
1: Nagyon jó, a szám címe Heart Like Mine, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak, hogy készüljenek a strandolásra, csúszdázásra, bulizásra.
1: Az igen, és közben szól a rádió egy, ugye?
2: Így van.
1: Oké, rendben. Akkor jó bulizást, jó strandolást nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen én is.
1: Ciao, szia!
2: Ciao!
1: Érkezik akkor a legújabb szám fel, nálunk, igen, a szám címe Heart Like Mine, oh yes my friend!
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégén.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, ne menjetek sehova, hamarosan érkezik a diszkosi csapat, holnap újra találkozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hétvégét, jó bulizás, ha esetleg mentek ma este tancikálni,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
4: Aló, jó reggelt, kívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bevezünk Sajikámmal az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
3: Ő jó, adom.
4: Sajikán nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
5: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluban azt mondták, hogy te se vagy.
3: Igen, hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
4: Én néztem egy svincsepkót, azt azzal olajra léptem.
3: Vigyázz magadra! Nem örülünk, hogy beszéltünk.
4: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et.
3: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna Szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
5: Megvan, Csefu!
6: Esküszöm, ne!
3: Hagyjál
6: már! Megvan, kertész! Szia, Csefu, tartsad!
3: Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
7: Sziasztok, sziasztok!
3: Te vagy az igazi Csefu?
7: Én vagyok az igazi Csefu.
3: Csefu! Állsz egy kabátba. Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
7: Kék.
3: Így van, és hát téged most már egy ország ismert, Csefu, mert állítólag ismered a lottómilliárdost. Ki a lottómilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
7: Hát régi barátom.
3: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
7: Nem, láttam milliárd, hogyan? Számat sem tudom különben.
3: Jaj, nem tudod a számát sem.
6: Hát nehéz lesz.
5: De hogy lettél Csefu?
7: Majd ez hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na,
3: jó, vagy Csefu, vigyázz magadra!
7: Jó, vigyázz,
6: mi történt?
3: Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Ő volt az igazi Csefut.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
9: Diszkó!
10: Diszkósít!
2: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
11: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai slágermegy, indul a Diszkósít Rádió Show a stúdióban, Hanvai PG, én DJ Junior, Bárány

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, bár ennyitől a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Jövő héten 2 bulink is lesz, de ugyanazon a helyszínen egyébként. DJ Oti vendégei leszünk, tessék felkészülni, mert finoman szóval nem lesz egyszerű bejutni erre a rendezvényre, már jó korán tessék odajönni majd a Hajógyári szigethez, de tényleg jó korán.
1: Hát remélem, én azon gondolkozom, hogy egyébként, hogy jó, én hogy fogok bejutni. Lehet, hogy egyébként hajóval kéne menni, ezen gondolkoztam.
0: Hát az lesz a leggyorsabb egyébként.
1: Az a leggyorsabb egyébként, és ott kikötni valahol, és akkor szépen fölcsusszanunk, hátul bemegyünk a backstage-be. Na mindegy, Bárány Attila mixel egyébként, hiszen ő is ott lesz jövő héten, az afterparty-n együtt zenélünk, majd a diszkos itt lesz, tehát egy külön, nem is tudom, sátorban talál, vagy helyszínen. Még részleteket én sem tudok teljesen, az Attila többet tud, erről viszont ő nem tudja elmondani, viszont zenél nekünk itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik. Hugel, David Guetta, French Montana, Aidan Martin közös, a Shine a saját remixében szól a diszkos itt be.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színnőlő diszkósít a Rádió 1-en. Én még szerettem volna megköszönni egyébként a balatoni Bobnak is, hogy mennyire jó volt. Még a Bárány nem játszott, ott a Peti már volt, én voltam többször, és még leszünk is, és még az is előfordult, hogy egyszer csak augusztus végén, úgy hirtelen meglepetésbe csinálunk oda egy diszkósít bulit, erről is egyeztetünk, úgyhogy minden előfordulhat.
1: És az is előfordulhat, hogy már is jön a No Dolls, Nothing Like the Original itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkósít Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show Bárányától a Nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. A mai este folyamán egyébként Bárány Attilával egyetemben a Kopaszi Gáton már délután elkezdünk mocorogni, és egészen pontosan olyan körülbelül évfélig ott leszünk és szórakoztatunk, csak is kizárólag régi riós kedvencekkel.
1: A Hugo French Montana, David Guetta, Aidan Martin féle Shine kikerült a DJ Junior videó csatornára. Nézzétek meg a YouTube-on, meg az új dalom is kimon a Day by Day, és még az jutott eszembe, hogy következő előadó ugye magyar, és a Peti nagyon sokat játsz a zenét, sőt, szerintem ő játszott először Magyarországon ezeket a zenéket, és most láttam egy képet ezzel kapcsolatban, hogy a Warner kiadónál egyeztet Imani Angel kedvese, és hát remélhetőleg kötnek egy nagyon jó szerződés vele, és még nagyobb lesz a neve, még több zenét tud gyártani, és a terjesztését úgy igazán beindítják, hiszen ez a legfontosabb szerintem a zeneiparban, hogy jó helyre kerülj, és ha már róla beszéltem, akkor vele is megyünk tovább itt a rádió, jön az I'm Alive Bárány Attila remixében, Imani Angel a diszkosítben. Go, go, go.

0: Ez a Rádió egy esti show, a Diszkós itt Rádió Show. Itt vagyunk veletek immáron 20 éve. Idén is lesz természetesen a 21. születésnap, valamikor december elején fogjuk ünnepelni. Még jó néhány meglepetés rendezvényünk is van, amiről egyelőre nem beszélhetünk. Többek között mondtam, hogy egyeztetek egyébként ezzel a bizonyos balatoni Bob helyszínnel is, mert nekik is lesz születésnapjuk, még az is előfordulhat, hogy ott lesz Diszkós itt is. Ezen kívül, amiről már beszéltünk publikusan, hogy jövő héten szombaton ugye a DJ Oti rendezvény after partján fogunk játszani. Lesz egy külön Diszkós itt, szerintem sátor, és itt fejenként 1 óra 20 perceket fogunk majd pörgetni, hogyha jól tudom, és hogy még mit fogunk ott csinálni, na az meglepetés.
1: És ha már szóba szól a jövő hétet, akkor mindenféleképpen elárulom, hogy pénteken majd én leszek Balatonfűzfőn, bobozni fogok, ugyebár ott, ahol DJ Junior is eléggé sűrű megfordult ezen a nyáron, és még érkezünk majd, ugyebár szombaton a két ott is fellépés után pedig még 5 tevénre az egyik kedvenc helyszínemre fogok ellátogatni. Szenzációs a család és a rezidens, aki üzemelteti ezt a helyet, nagyon-nagyon várom már, hogy érkezzek oda is. Most pedig már is menjünk tovább, jön egy Pólókenfoldal, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, a Diszkós Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igaz, ma is slágermegy diszkosít Rádió Show Bárányától a Nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Búcsúzunk ma estére, meg is kezdem a sort, ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek Hanvai PG voltam. Nagyon-nagyon fontos, hogy a YouTube csatornámra két mix is kikerült ezen a héten, ugyebár a Guinness Record kísérletünkből az első 6 órás mix, illetve az elmúlt hét szombatján játszott 1 órás mixem, amelyet a Debreceni Campus Festivalon pörgettem. Ma este ugyebár Kopaszigát, jövétről már beszéltem az előző komban, én ezzel búcsúzom. Hanvai PG voltam, szevasztok!
1: Nekem pedig kikerült a Hugo French Montana, David Guetta, Aiden Martin féle Shine DJ Junior Remix a YouTube csatornámra. Ezen kívül kint a DJ Junior új dal a Day by Day és videoklip formájában, úgyhogy nézzétek meg és kövessétek a csatornát. Én legközelebb csak holnap este, de akkor itt leszek 8-tól a rádiógyen, hiszen mixelni fogok vasárnap is, a hét utolsó napján találkozhatunk, és jövő szombaton együtt ugye a srácokkal diszkosítezünk a DJ Oti partiján. Lesz egy publikus dolog, amely after party, és hogy még milyen meglepetés jön, na azt találjátok ki, de ha nem találjátok ki, akkor jövő szombaton mindenféleképpen a helyszínen majd kiderül. Én ezzel búcsúzom, meg azzal, hogy Bárány Attila mixelt. Ma este viszont találkozhatunk Budapesten az Erzsébet híd budai hídfőjénél Bárány Attilával együtt. Made in Ibiza lesz. Szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
2: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
1: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
3: Mentsük meg a barátainkat.
1: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
4: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
1: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
5: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Európában. Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Atyaik, durva belegondolni, hogy mennyire robog a nyár is, hogy milyen jó bulikon veszünk és fesztiválokon veszünk részt. Most már csak egy hónapunk van kielvezni ezt. Na nem mindegy, menjünk is tovább egy nagy kedven, menjünk tovább, hát kezdjük meg az első órát a World Design Radio-s, menjünk tovább, hova menjünk tovább, el se kezdtük. Jóska gyerek!
0: Nem tartunk egy kis szünetet!
1: Hypatonnal fogok kezdeni, és az Out My Head, maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Rádió egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show szombati külön kiadása. Na Andris, hogy tetszik neked ez a Hugh Girl dal, ami hetek óta vezeti a Billboardot?
1: Nekem első perctől tulajdonképpen szerelem ez a dal, nem is olyan soká egyébként szeptemberben meglátogatja Magyarországot. Sokan támadják ezt a dalt ugyebár, mert ugye AI segítségével készült, és tulajdonképpen úgy hangszerelték össze. Mint producer én azt mondom, hogy én támogatom az új technikai kihívásokat, és én annak a híve vagyok, hogy lehet sírni a múlton, hogy minden jobb volt, és hogy akkor sokkal több művészi értéket adott tulajdonképpen, hogy mindent a producer talált ki, de nekem az a hitvallásom, hogy aki ebben nem áll bele, az lemarad. Úgyhogy AI, nem AI, ez a dal nagyszerűre sikeredett, és tulajdonképpen van ennek magyar vonatkozása is. Google Moving to the Sun, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban.

0: Medúza, Do Wanna Go Home szombat este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszói mögött, nem tudom, Andris, te hogy vagy a következő dallal. Én bármikor hallom, egyszerűen mindig úgy érzem magam, mintha mondjuk 2003 lenne.
1: Én meg nem tudom, hogy vagy veled, de mikor Bomb Sziklár nevét meghallom és hallom ezt a dalt, akkor mindig az Instagram, valamint a TikTok sztoriai jutnak eszembe, ahol a csajokat ilyen nagyon ilyen érdekes formában mutatja be, szexi formában mutatja be, úgyhogy én nagyon adom a karakterét Bob Sinclairnek, nagyon jó pofa a figura, és nem mellesleg brutál jó zenéket csinál. Ilyen a következő is, ami I Can't Wait címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: bántani senkit.
1: Én a vértől félek, képzeld el, hogy gyerekkoromban jöttem rá, amikor betört először focizás közben az orrom, és elájultam tulajdonképpen a vérlát. Oh. Tehát de mindegy, nem akarok ennyire véresztoriba belemenni, nem, még nem november van, hál' Istennek, hogy Halloween alkalmával ezekről beszélgessünk és ijeszgessünk titeket. Most inkább jó hangulatba akarunk titeket hozni a legjobb zenékkel.

0: megyek, és igyekszek megismételni azt a hangulatot, úgyhogy én nagyon érdekes buliba fogok részt venni Debrecenben, ahol egy utcán fogok zenélni, utána pedig a kedvenc szexi szombatomra megyek.
1: Na akkor hajrá, engedünk is, ti pedig maradjatok, rögtön jön nyúlik.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: starts now. The world is mine.
1: Jó órában, szevasz, Nyúvi, ki vagyunk el?
2: Hello, Geni, szevasztok, Rádió 1-esek. Mondhatnám úgy is, hogy egy januári jóslat érkezik, mert én januártól pörgetem ezt a dalt. Jön a Loco Loco és Gordó itt a Rádió 1-en.

Aki felvételnek az átdolgozása, és aki hozzányúlt, szerintem nem véletlenül volt megengedve neki, hogy hozzányúlson, egy zseniális producer. Őt úgy hívják, hogy Majestic és a Gold, úgyhogy szerintem egy zseniális diszkó felvétel jön itt a Rádió 1-en. Tessék föl!

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
1: A

0: is mine.
1: Hello mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti.
2: Hello Augustus, hello Rádió Egyesek. Szia Geri, hoztam nektek egy igazán nagy durranást. Szerintem mindenki imádja. A TikTokon körüljárta a világot. Ez nem más, mint Tame Impala és a Dracula. Itt a Rádió Egyen, a Well is Mine Radio Show-ban.

0: The best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: elmúlt egy órában. Milyen a ma este?
1: Pörgös-pörgös, már délután én buliból ugrottam be ide, és megyek is tovább Kecskemétre, úgyhogy meg se állok egész hétvégén. Tudod, Geri, ahogy szoktam mondani, még lehet, hogy vasárnap találkozunk.

0: bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
2: Are you ready?
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio

0: Nagyon köszönöm, hogy minket hallgattok ilyenkor is. Nálatok a Rádió 1 szól, és benne a World is Mine Radio Show, a Guest Mixben, a lemezjátszóknál. Szappok!
1: Listen up, y'all, cause this is it. I've been looking for a hit. Let me tell you this. They say downtown is the place it is. I want a new song. Move with it. I say...

0: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World is Mine után is jönnek a legnagyobb kedvencek, sőt, egy World is Mine DJ most a folytatásban, DJ Metzger Viki, aki Nagy Mogival és Miss Mooddal az Édent hozza, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó rádiózást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként pedig Rúzsa Magdi, aki ott volt a kapuszon, hogy persze mi is, a rádió egy rádió esztéjjel és óriási bulikkal, a videókat is érdemes megnézni, aki esetleg nem bulizott ott, vagy ott volt, és egy picit abból az élményből is szeretne. Na viszont egy újabb igazi mai sláger, most Swedish Disco Rehab, Sam Fed, és a Sleep Tonight szerintem óriási a dal. Ezt indítom már is a rádió.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ő pedig már is Jennifer Lopez, aki az 57. születésnapját ünnepelte néhány nappal ezelőtt, utólag is sok boldogságot neki, és hogy milyen lendület van benne még mindig, azt most David Guetta oldalán mutatja. Az újdonság a Save Me Tonight a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok szempontból imádjuk ezt a dalt, egyfelől óriási kedvenc, másfelől igazi büszkeség nekünk, hiszen rádió egy DJ-k, a Stadium X és DJ Metzger, aki készítette Sam Gray-jel a Let You Let Me Go után, viszont dehogy állunk meg, sőt, az újabb kedvenc már indul is, Lo és a Get Lucky, a mikrofonnál Király Tamás, kellemes éjszakát, jó rádiózás mindenkinek!